0: A pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Sziasztok, Mező Misi.
2: Én pedig Szűcs Krisztián vagyok.
1: Mi vagyunk a NASA.
2: Hallgassátok a Rádió Mostat.

0: Csattaneten is. Rádiómost.hu.
1: Már minden rendben, de néha meg úgy érzem, hogy nagyon hiányzik valami. Aztán rájövök.

0: Hírek most!
1: Üdvözlöm a kedves hallgatókat! A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Cserhalmi Krisztiántól hallják. Vádat emeltek egy vasúti forgalom irányító ellen, aki miatt 2024 nyarán kisiklott egy személyvonat Lengyel-Tótiban. Az ügyészség szerint az 50-es évei végén járó férfi egy késés csökkentése miatt módosította a vonatok fogadási rendjét, azonban több szabályt is megszegett. A vád szerint tévedésből átállította a váltót egy éppen áthaladó szerelvény alatt, ami emiatt kisiklott. A balesetben egy utas könnyű sérülést szenvedett, jelentős kár keletkezett, és a vasúti közlekedésben közel egy hónapig fennakadások voltak. Az ügyészség felfüggesztett fogházbüntetést és foglalkozástól eltiltást indítványozott a vasutassal szemben. Somogyi Diák is díjat nyert az Országos Tűzmegelőzési Bizottság idei alkotópályázatán. Az országos megmérettetésre több mint 4400 pályámű érkezett, amelyek a tűzvédelem, a lakástüzek megelőzése és a tűzoltó hagyományok témáját dolgozták fel. A kézműves alkotás kategória 11-14 éves korcsoportjában Horváth Lilla, a Barcsi Deák Ferenc iskola tanulója második helyezést ért el egy Gyufa Ára című munkájával. A díjakat kedden adták át Budapesten a Katasztrófa Védelem Központi Múzeumában. Pénteken ér véget a tanév, és megkezdődik a nyári szünet az általános és középiskolákban. A 2025-2026-os tanév összesen 181 tanítási napból állt. A következő tanév első tanítási napja szeptember 1-e hétfő lesz. A vakáció időszaka alatt országszerte indulnak napközis és bentlakásos táborok, a családok számára pedig hagyományosan ez a legforgalmasabb nyári utazási időszak.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban derült lesz az ég, és 19 fok lesz a legalacsonyabb érték. Pénteken folytatódik majd a meleg, napos, száraz idő, nappal 30-31 fokot mérhetünk már. A hétvégén is kánikula lesz, 30-33 fokos hőséggel.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: ez az este csak rólad szól. Töltődj fel a legjobb zenékkel a 91.2-n. Rádió Most.
1: Hibám, amit féltettem, mint csillag az égen, de ameddig tombol a tűz még bennem, én hagyom a dékjen, majd elmegyek és ahol nem lát senki, ott verek egy tábort, ha a múltat nem tudom jóvá tenni.

0: pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: I'm so sorry that I hurt you.

0: 91.2. Rádió most.
1: Sziasztok, én Dávid vagyok a Halott Pénzből. Hallgassátok ti is a 91.2. Rádió mostot. Megöregszünk.

0: A pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Sziasztok, Valkó Csaba vagyok a Compact Discóból. Mi sem hiányozhatunk a Rádió Mostból. Hallgassátok a dalunkat most!

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhami Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Szoboszlai Zsolt, Szoboszlai Dominik édesapja lesz a Kaposvári MCC következő előadásának vendége június végén. A beszélgetés során a Liverpool focistájának édesapja mesél majd arról, hogy Szoboszlai Dominik hogy jutott el a Premier League-ig. Szó esik majd a gyermekkori évekről, a kudarcokról és sikerekről, a magyar utánpótlás nevelés kihívásairól, valamint arról is, hogy milyen árat kell fizetni a világszintű sikerért. Az előadás június 30-án kedden 17 órakor kezdődik majd a Dorottya házban. 25 riasztást kaptak a tűzoltók a szerda délutáni vihar miatt Kaposváron és környékén. A nagy erejű széllökésekkel érkező zivatar miatt fák dőltek közutakra, járdákra, vasúti sínekre, villanyvezetékekre és épületekre is. A kaposfüredi vasútállomás közelében több fa is a vasúti sínekre dőlt, míg a Toponári úton és a kaposfüredi úton egy-egy nagyméretű faág szakadt villanyvezetékekre. A Desedán a strandnál ketté hasadt egy fa, Kaposváron a Gruber János utcában kidőlt fa zárta el teljes szélességében az utat, a Móri Zsigmond és a Nyár utcában pedig épületekre dőltek fák. Bemutatta az Iránnal előkészített megállapodás egyes részleteit a Trump adminisztráció. Az amerikai kormányzat tájékoztatása szerint az előzetes egyezmény aláírása után Irán átmenetileg ismét exportálhatnak kőolajat, miközben 60 napig folytatódnának a tárgyalások a végleges megállapodásról. A tervek között szerepel a Hormuzi szoros ideiglenes megnyitása, valamint egy Irán gazdasági újjáépítését szolgáló nemzetközi alap létrehozása is. Az Egyesült Államok ez idő alatt nem vezetne be új szankciókat, és a hosszú távú egyezmény része lehet majd az iráni atomprogram nemzetközi ellenőrzése is.
0: Időjárás jelentés.
1: Hajnalban derült lesz az ég, és 19 fok lesz a legalacsonyabb érték. Pénteken folytatódik majd a meleg, napos, száraz idő, nappal 30-31 fokot mérhetünk már. A hétvégén is kánikula lesz, 30-33 fokos hőséggel.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: 1-2 Rádió most!
1: Hello, Geszti Péter vagyok, ez a Rádió Most, FM 91.2. A pillanat a tiéd, ez a dal pedig az enyém.
2: Mondd, hogy lehet ilyen pontos, az első nőm, kinek az idő fontos. Hajnal, hajnalka drága, fene se kérte, hogy bújja ágyba, hogy indulja újra. Ez a szokott szakadt durva film, a deja vu nevű revű, cinema veríték menetrend szerint. Szorít a szájba, karakar, ugyanaz a dal, ugyanaz a fal.

a legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: sztori. Jó, már nem leszek sztori, és mert te sem leszel más. Nekem te vagy a crash.
1: Légy önmagad, ne érd be kevesebbel, mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Éjszakai programokkal várja a látogatókat szombaton Somogyban a Múzeumok Éjszakája rendezvény sorozat. Kaposváron tárlatvezetések lesznek több helyszínen, köztük a Ripperrónai Emlékházban, a Szent Jakabi Bencés Apátság romkertjében és a Fekete István látogatóközpontban. Utóbbinál zseblámpás túrát is szerveznek a Deseda élővilágának felfedezésére. A programok között vadászati és madárvédelmi előadások, valamint levéltári bemutatók is szerepelnek. A Senna és Kanzenben Szent Iván éji hagyományokkal, fotókiállítással, animációs filmvetítéssel, népzenei koncerttel és helyi termelők vásárával készülnek. Két kaposvári mentős kapta idén a Kaposvár szolgálataért emlékérmet, miután szolgálaton kívül mentettek életeket. Puni Roland tavaly novemberben szabadnapján sietett egy rosszul lett idős férfi segítségére, akit sikeresen újraélesztettek. Szita János pedig idén évelején állt meg egy felborult autó mellett a Dombóvárra vezető úton, és segített a balesetet szenvedett édesanyjának és két gyermekének. Az elismeréseket Szita Károly polgármester adta át a mentősöknek szerdán. Gumikalapáccsal támadtak rá egy balatonboglári vállalkozóra hétfő este. Az elkövető, egy 58 éves férfi korábbi nézeteltérése miatt ütötte fejbe haragosát. A sértett az elsődleges orvosi vélemény alapján 8 napon belül gyógyuló sérülést szenvedett. A mentők kórházba szállították, ahonnan még aznap hazaengedték. A rendőrök másnap elfogták az elkövetőt, kihallgatták és őrizetbe vették, valamint kezdeményezték letartóztatását is. A rendőrség súlyos testi sértés kísérletének gyanúja miatt indított nyomozást. Kezdeményezi a kormány a védett üzemanyagár kivezetését. Magyar Péter miniszterelnök szerdán a Facebook oldalán azt írta, hogy mivel a héten várhatóan már 10-15 forinttal a jelenlegi felső ár alá csökkennek az üzemanyagárak, a kabinet jogszabálymódosítást kezdeményez az országgyűlésnél. A védett árat márciusban vezették be, amely szerint a magyar rendszámú járművek legfeljebb 595 forintos áron tankolhatnak benzint és 615 forintos áron dízelt. A kormány ugyanakkor fenntartaná csökkentett jövedékkiadót és a MOL alacsonyabb árrését. Nagy az esély rá, hogy a hétvégén hőségriasztást rendelnek el, miután tartósan 30 fok fölötti meleg várható az országban. Erről Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos beszélt a csütörtöki kormányinfón. A hétvégén megérkezik a nyár első jelentősebb hőhulláma, a szakemberek pedig arra figyelmeztetnek, hogy a hőség egészségkockázatot jelent, különösen az idősek, a kisgyermekek és a krónikus betegek számára. A Hungaromet emellett arra is felhívta a figyelmet, hogy pénteken nagyon erős UVB sugárzás várható, ezért a déli órákban ajánlott kerülni a tűzőnapot.
0: Időjárás jelentés.
1: Ma is folytatódik a meleg, napos, száraz idő. Már reggel is 19-20 fokot mérhetünk, nappal pedig 30-31 fok lesz a legmagasabb érték. A hétvégén is kánikula lesz, 30-33 fokos hőséggel.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.
1: Black

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd.
1: Okay.
0: Ne maradj le róla. Hírek most.
2: Jó reggelt kívánok, Cserhalmi Krisztián vagyok a Rádió Most híreivel. Vádat emeltek egy vasúti forgalom irányító ellen, aki miatt 2024 nyarán kisiklott egy személyvonat Lengyel-Tótiban. Az ügyészség szerint az 50-es évei végén járó férfi egy késés csökkentése miatt módosította a vonatok fogadási rendjét, azonban több szabályt is megszegett. A vád szerint tévedésből átállította a váltót egy éppen áthaladó szerelvény alatt, ami emiatt kisiklott. A balesetben egy utas könnyű sérülést szenvedett, jelentős kár keletkezett, és a vasúti közlekedésben közel egy hónapig fennakadások voltak. Az ügyészség felfüggesztett fogházbüntetést és foglalkozástól eltiltást indítványozott a vasutassal szemben. Börtönbe juttatta be a drogot egy olyan kábítószerkereskedő hálózat, amely szinte az egész országot behálózta. A rendőrök 12 megyében köztük Somogyban csaptak le a bűnszervezet tagjaira szerdán. A rendőrség közlése szerint a hálózat kábítószer beszerzéssel foglalkozott, majd az árut börtönökbe juttatták be. A rajtaütésben több mint 130 rendőr és közel 100 büntetés végrehajtási dolgozó vett részt. A kutatások során kábítószergyanús anyagokat, készpénzt, telefonokat és tableteket foglaltak le. Az akcióban közel 20 embert állítottak elő. Három szezon után távozik a finn Kaposvár férfi röplabda csapatából Sztyepán Novoszelov. Az orosz center 2023-ban érkezett a klubhoz, és azóta meghatározó játékosa volt az együttesnek. A kaposvári csapattal 2 bajnoki címet és 2 magyar kupa győzelmet szerzett. Novoszelov a 3 szezon alatt összesen 106 bajnoki és magyar kupa mérkőzésen lépett pályára a finn Kaposvár színeiben. Átalakítja a kormány a rendvédelmi szervezet rendszert. Ennek részeként jelenlegi önálló formájában megszűnik a terror elhárítási központ, és az országos rendőrfőkapitányság alá kerül. A tervek szerint a TEK műveleti és személyvédelmi feladatokat lát majd el, a Nemzeti Nyomozó Iroda önállóan végzi a nyomozati munkát, míg a készenléti rendőrség az objektumvédelemre és a tűzszerészeti feladatokra koncentrál. Nagy az esély rá, hogy a hétvégén hőségriasztást rendelnek el, miután tartósan 30 fok fölötti meleg várható az országban. Erről Oroszi Beatrix országos tisztifőorvos beszélt a csütörtöki kormányinfón. A hétvégén megérkezik a nyár első jelentősebb hőhulláma, a szakemberek pedig arra figyelmeztetnek, hogy a hőség egészségkockázatot jelent, különösen az idősek, a kisgyermekek és a krónikus betegek számára. A Hungaromet emellett arra is felhívta a figyelmet, hogy pénteken nagyon erős UVB sugárzás várható, ezért a déli órákban ajánlott kerülni a tűzőnapot.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma is folytatódik a meleg, napos, száraz idő. Már reggel is 19-20 fokot mérhetünk, nappal pedig 30-31 fok lesz a legmagasabb érték. A hétvégén is kánikula lesz, 30-33 fokos hőséggel.
0: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Ródbalázsi Hunor.
3: Napsütéses, mosolygós, szép reggelt kívánok, Kaposvár! 6 óra után, június 19-én Ródh Balázsi Hunor köszönti a hallgatókat. Péntek van, a hét utolsó munkanapja, és hát egyre izgalmasabbak ezek a napok, azt gondolom, és az izgalmát éppen az adja, hogy talán egyre inkább szeretnénk a végére érni. Szép idő van, jó idő van, nyakunkban a vakáció, a szabadságok ideje, és ilyenkor valahogy egyre nehezebb a munkára koncentrálni, de hát ettől függetlenül a munkát el kell végezni. Mi pedig ott vagyunk társaságban, az irodákban, a munkahelyeken, az üzemekben, mindenhol, ahol a főnök megengedi, hogy szóljon háttérben a rádió, és értelemszerűen ma is mindent megteszünk annak érdekében, hogy a ti napotok még elviselhetőbb, még jobb hangulatban teljen. Még elviselhetőbb legyen, és még jobb hangulatban teljen. Éppen ezért hozzuk a legjobb zenéket, köszöntjük az ünnepelteket, lapszemlét és kalendáriumot is hozok ebben az órában, és várom az üzeneteiteket is a 0670-3232-355-re. Hamarosan az Evanescence újdonsága érkezik, a Tell Me When You've Had Enough, előtte pedig az órát Zara Larsson nyitja, és a Can't Tame Her.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most kalendárium.
1: Június 19-e van, és ma is vannak természetesen ünnepeltjeink. Ma a gyárfások ünneplik névnapjukat. A gyárfás egy görög-latin eredetű név, jelentése idős férfi. Ez a név okos, sokoldalú és jó önkifejezéssel megáldott személyiség kialakulásához járulhat hozzá. Gyorsan alkalmazkodik egy-egy új helyzethez, a név pedig vágyat ébreszt viselőjében, hogy új élményekre, tapasztalatokra tegyen szert, valamint felébreszti az emberek iránt való érdeklődést. Ugyanakkor sokszor nyugalomra, állandóságra, már megélt tapasztalatokra vágyakozik. Kedves gyárfások, nagyon boldog névnapot kívánunk nektek, Isten éltessen minden hallgatót, akit így hívnak, meg köszönjük a születésnaposokat, évfordulókat, ünneplőket. Az ünnepelteknek szól Alex Warren dala itt a rádió mostan, a Burning Down.
0: Ez volt a kalendárium. Frissen, aktuálisan és a legdögösebben. Csak velünk indul így a nap. Rádió Most, a 91.2.

0: Mi újság? Megtudhatja most. Lapszemle.
1: Testvér oldalunk a kaposvármos.hu, ezúttal is aktuális, ezúttal is friss, és elsősorban ezúttal is kaposvári. A főoldalon olvashatjuk, hogy civilként mentettek életet, két kaposvári mentős kapott Kaposvár szolgálatáért emlékérmet. Gyermeknap és új floor curling eszközök érkeztek a Bárciba. Elkészültek a tervek, épülhet a Kaposfüredi és a Guba Sándor utcai kerékpárút. Vihar csapott le Kaposvárra, kidőlt fákhoz vonultak a tűzoltók. A zacskózás nem jó megoldás, új módszert tesztel a KHG a társasházi biohulladék gyűjtésére. Somogyi díjazott az országos alkotói pályázaton. Szombaton izgalmas programokkal vár a múzeumok éjszakája. A Sárkányok háza megérkezik a mozikba, különleges vetítéssel várja a rajongókat a Kultik mozi hálózat. Ne várjunk őszig a kémény ellenőrzéssel. Három szezon után elköszön Sztyepán Novoszelov a Finó Kaposvártól. További aktualitásokért, további kaposvári infókért kattintsatok a kaposvármost.hu-ra.
0: Ez volt a Lapszemle.

0: Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Reklám!
1: Eljött a pillanat, hogy többet hozzon ki minden kilométerből. A Ford Kuga most már 8.990.000 forinttól elérhető az Autonexusnál Kaposváron. Stílusos megjelenés, modern technológia, kényelmes utastér és magabiztos vezetési élmény. Minden benne van, amiért szeretni fogja az utakat. Ráadásul a jól felszerelt alapmodellhez akár 8 év vagy 150.000 kilométer garancia is jár. Ford Kuga, az élmény, ami már az első indításnál meggyőző. Keresse most az Autonexusnál Kaposváron.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
2: Jó reggelt kívánok, Cserhalmi Krisztián vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Vádat emeltek egy vasúti forgalom irányító ellen, aki miatt 2024 nyarán kisiklott egy személyvonat Lengyel-Tótiban. Az ügyészség szerint az 50-es évei végén járó férfi egy késés csökkentése miatt módosította a vonatok fogadási rendjét, azonban több szabályt is megszegett. A vád szerint tévedésből átállította a váltót egy éppen áthaladó szerelvény alatt, ami emiatt kisiklott. A balesetben egy utas könnyű sérülést szenvedett, jelentős kár keletkezett, és a vasúti közlekedésben közel egy hónapig fennakadások voltak. Az ügyészség felfüggesztett fogházbüntetést és foglalkozástól eltiltást indítványozott a vasutassal szemben. Szoboszlai Zsolt, Szoboszlai Dominik édesapja lesz a Kaposvári MCC következő előadásának vendége június végén. A beszélgetés során a Liverpool focistájának édesapja mesél majd arról, hogy Szoboszlai Dominik hogy jutott el a Premier League-ig. Szó esik majd a gyermekkori évekről, a kudarcokról és sikerekről, a magyar utánpótlás nevelés kihívásairól, valamint arról is, hogy milyen árat kell fizetni a világszintű sikerért. Az előadás június 30-án kedden 17 órakor kezdődik majd a Dorottya házban. Egyre nagyobb problémát jelent Magyarországon az idegen honos kaktuszfajok terjedése. A szakemberek szerint több faj már nem csak a kertekben fordul elő, hanem természetes élőhelyeken is megtelepedett. A Kiskunságban látványos állományai alakultak ki a heverő medvetalp kaktusznak, amely virágzás idején különösen feltűnő. A kaktuszok terjedését a vízhiány, az élőhelyek átalakulása és az egymást követő enyhe telek is segíthetik, ami hosszabb távon természetvédelmi kihívást jelenthet.
0: Időjárás jelentés.
2: Ma is folytatódik a meleg, napos, száraz idő. Már reggel is 19-20 fokot mérhetünk, nappal pedig 30-31 fok lesz a legmagasabb érték. A hétvégén is kánikula lesz, 30-33 fokos hőséggel.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

A One Republic dalolt, énekelt, zenélt, ez volt az I Ain't Worried, a Maverick című film egyik betétdala 2022-ből. Szép reggelt Kaposvár és környéke, 5 perccel elmúlt fél hét, június 19 péntek van, és úgy néz ki, hogy egy csodálatos napnak nézünk elébe. Hamarosan hozok egy kalendáriumot, és értelemszerűen ebben a fél órában is pörgetjük a legjobb zenéket. A Depeche Mode örökzöldje, az Enjoy the Silence jön a folytatásban, előtte pedig egy újdonság Olivia Rodrigo-tól, ez a Drop Dead.

0: Fellapozzuk a naptárt. Most. Kalendárium.
1: Június 19-e van, és egy picit visszatekintünk a múltban. Ma 82 éve például megjelentek a Life magazinban Robert Capa magyar fotós képei a normandiai partra szállásról. Ma 48 éve, hogy megszületett Garfield, a macska. 180 éve a mai szabályok szerint először játszottak baseballt Amerikában. 72 évvel ezelőtt látta meg a napvilágot Kathleen Turner, amerikai színésznő. Láthattuk a Rózsák háborújában és a Smaragd románcában is. 13 éve hunyt el Horn Gyula, politikus, miniszterelnök, aki 1989-ben megnyitotta a határt a kelet-német menekültek számára nyugat felé. 87 éve felfüggesztették a Magyar Labdarúgók Szövetsége önkormányzatát. Ma 45 éve, hogy kiállították a legnagyobb ismert narancsot, ami 2,5 kilogrammot nyomott. 6 éve, hogy elhunyt Sir Ian Holm, angol színész, aki Bilbót játszotta a Gyűrűk urában, de láthattuk még a Tüsszekerekben is. És végül, de nem utolsó sorban, ma 64 éve, hogy Los Angelesben megszületett Paula Abdul, amerikai koreográfus, énekesnő. Így aztán ő is érkezik itt a Rádiómoston a Straight Up című dalával.
0: Ez volt a kalendárium.

Luis Capaldi énekelt, ez volt a Forgot Me a rádió moston. Közeledünk 7 órához, és Cserhalmi Krisztián híreihez, na meg a napra kész ez a héten utoljára. Maradjatok velünk, most pedig a Sugababes-zel zárjuk ezt az órát, ez a Daniel a rádió.

0: Reklám.
1: Ne cipelje, rendelje. Gázpalack kokházhoz szállítással 70-170-87-75.
2: Amikor az egészségről van szó, nem érdemes kompromisszumot kötni. A Triton Life Kapos Medical régió vezető gasztroenterológiai magáncentruma, ahol szakorvosi konzultációk, korszerű endoszkópos vizsgálatok és beavatkozások várják pácienseinket. Modern eszközpark, kiemelt betegbiztonság, felkészült szakembergárda és altatásban is elérhető endoszkópos vizsgálatok. Triton Life Kapos Medical az egészség szolgálatában.
3: Hyundai Tucson a Kaposvár Kft-nél 9 millió 490 ezer forinttól, nagyon kedvező finanszírozással, gazdag felszereltséggel. Jöjjön és próbálja ki! Kaposvár, Pécsi utca 4, a Rákóczi focipálya mellett. Hyundai Kaposvár Kár. Kár lenne kihagyni.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Jó reggelt kívánok! A rádió most híreit a szerkesztőtől, Cserhami Krisztiántól hallják. Új parkolókról és a közösségi közlekedés fejlesztéséről is döntött Kaposvár közgyűlése csütörtökön. Az ülésen Széta Károly polgármester arról számolt be, hogy a Honvéd és a Petőfi utca között kialakított új összekötő út mellett 70 parkolóhely épült, ami része a város 1000 új parkoló célzó programjának. A polgármester szólt arról is, hogy még ebben a hónapban 17 elektromos autóbusz érkezik Kaposvárra, amelyek már nyáron forgalomba állhatnak. Ezzel együtt új lakossági igényekhez igazított menetrend készül, és a tervek szerint az Aranyi lakótelepen, valamint a Nyár utcában is új megállók létesülhetnek. Börtönbe juttatta be a drogot egy olyan kábítószerkereskedő hálózat, amely szinte az egész országot behálózta. A rendőrök 12 megyében, köztük Somogyban csaptak le a bűnszervezet tagjaira szerdán. A rendőrség közlése szerint a hálózat kábítószer beszerzéssel foglalkozott, majd az árut börtönökbe juttatták be. A rajtaütésben több mint 130 rendőr és közel 100 büntetés végrehajtási dolgozó vett részt. A kutatások során kábítószergyanús anyagokat, készpénzt, telefonokat és tableteket foglaltak le. Az akcióban közel 20 embert állítottak elő. Éjszakai programokkal várja a látogatókat szombaton Somogyban a Múzeumok éjszakája rendezvénysorozat. Kaposváron tárlatvezetések lesznek több helyszínen, köztük a Ripperrónai Emlékházban, a Szent Jakabi Bencés Apátság romkertjében és a Fekete István látogatóközpontban. Utóbbinál zseblámpás túrát is szerveznek a Deseda élővilágának felfedezésére. A programok között vadászati és madárvédelmi előadások, valamint levéltári bemutatók is szerepelnek. A Senna és Skanzenben Szent Iván éji hagyományokkal, fotókiállítással, animációs filmvetítéssel, népzenei koncerttel és helyi termelők vásárával készülnek. Elrendelte a dohánybolt és kaszinó koncesziók átfogó felülvizsgálatát a kormány. A tervezett vizsgálat a dohánykereskedelmi rendszer teljes szabályozását érinti, míg a kaszinó koncesziók esetében a korábbi években hosszú távra odaítélt működési jogokat tekintik át. Vitézi Dávid közlekedési és beruházási miniszter közlése szerint a kormány célja, hogy megvizsgálja a jelenlegi rendszer működését, valamint a szabályozás esetleges módosításának lehetőségét a közérdek és a piaci átláthatóság érdekében. Elektromos roller gyulladt ki Heves megyében, Pétervására településen egy családi házban. A katasztrófa védelem tájékoztatása szerint a tűz a jármű környezetében lévő bútorokra is átterjedt. A lángokat a helyi tűzoltók oltották el. A feltételezések szerint a tüzet a roller zárlatos akkumulátor okozta, miközben a jármű nem volt töltőre csatlakoztatva.
0: Időjárás jelentés.
4: Ma is folytatódik a meleg, napos, száraz idő. Már reggel is 19-20 fokot mérhetünk, nappal pedig 30-31 fok lesz a legmagasabb érték. A hétvégén is kánikula lesz, 30-33 fokos hőséggel.
0: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Napra kész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Napra kész. Hogy ön is legyen a napra kész.
5: Jó reggelt Kaposvár és környéke, szép reggelt Somogy. Már is 7 óra után járunk, elindult a napra készít a rádió moston, és egészen 9 óráig együtt indítjuk a péntek reggelt. Remélem, hogy a kávé már a kezed ügyében van, vagy legalább úton vagy a munkahelyed, az iskola, esetleg egy jól megérdemelt szabadság felé. Bármerre is visz az utad, örülünk, hogy velünk tartasz. A mai nap kellemes nyári idő érkezik, úgyhogy ha teheted, csempész bele egy kis lazítást is a péntekbe, mi pedig hozzuk a legfontosabb helyi információkat, érdekességeket, jó zenéket és természetesen a megszokott jó hangulatot. Most pedig tekerjük fel egy kicsit a hangerőt, mert érkezik egy dal, amit szinte lehetetlen ülve végighallgatni. Pitbull és Kesha közös lágere következik, ez a Timber Kaposvár rádiójában. It's going

Kamrad Dala szólt, ez volt a Friends a Rádió Moston. 7:45 környékén járunk, szép reggelt mindenkinek. Június 19 van, és a mai bizony már az utolsó hivatalos nap az iskolában, mert hogy ma, holnap már a tanévzárókat, évzáró ünnepségeket tartják a kaposvári sulikban is, és hát kedves hallgatók, értelemszerűen ez annyit is jelent, hogy jövő héttől picit lazul a forgalom a városban. A bölcsödék, óvodák természetesen még tartanak nyári ügyeletet, és aki nem tudja máshogyan megoldani, viheti tovább a gyereket, de ez már úgysem jelenti azt, hogy akkora forgalom lenne a reggeli órákban, mint ahogy azt megszokhattuk a tanév ideje alatt. Úgyhogy a 2025-26-os tanévnek arrivederci, érkezik egy kis vakáció a gyerekeknek, aztán szeptember 1-én majd újra bedobják magukat az iskolapadba. Biztos vagyok benne, hogy rengeteg kaposvári diák várta már ezt a napot. Na de mi folytassuk zenével. Tracy Ullman érkezik, és a Breakaway című dala. Ez egyébként nem is az ő saját dala, az eredetit még 1964-ben énekelte fel az amerikai soul énekesnő Irma Thomas, de a szám igazán akkor lett világhírű, mikor Tracy Ullman feldolgozta 1983-ban. Ez volt az első kis lemeze, és rögtön a brit slágerlista 4. helyéig jutott. Sokan ma már inkább az ő verzióját ismerik, mint az eredetit. Most pedig itt szól a Rádió Mostan.

0: Look what you just made me do.
1: Taylor Swiftet hallgattuk, 7:30-hoz közelítünk, és Pál Patrícia híreihez, utána pedig közlekedési infókat hozok az Euro 6 szóra taxi jóvoltából. A fél óra végén a Weekend dalát hallgatjuk, ez az Open Hearts. A

0: műsorajánló.
1: A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
0: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallottak. Reklám.
1: Június 20-án téged is várunk az év első éjszakai fürdőzésére, az Igali Gyógyfürdőbe. A gyógyvíz, a hangulatosan kivilágított medencék látványa, a finom koktélok és a legjobb zenék teszik teljessé az élményt. 19 órától DJ Volumen a legjobb parti zenékkel szórakoztat. 21 órától a sztár vendég Regán Lili pörgeti fel a hangulatot. A fürdő június 20-án éjfélig tart nyitva. Igal Nights. Buli a csillagok alatt. Bővebb információ az Igali Gyógyfürdő Facebook oldalán.
2: Deutsche Ingenieurskunst und Premium-Qualität im Volkswagen Tiguan.
3: Azaz, német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Premium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk már a kereskedésünkben.
4: Spirit Auto. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
5: Volkswagen. Amikor az egészségről van szó, jó érzés tudni, hogy minden segítséget egy helyen megtalál. A Triton Life Kapos Medikában a szakértelem összehangolt szakmai együttműködéssel és komplex ellátással párosul. Gastroenterológia, ultrahang, nőgyógyászat, bőrgyógyászat, urológia és számos további szakrendeléssel várjuk. Triton Life Kapos Medikál, az egészség szolgálatában.
6: Eljött a pillanat, hogy többet hozzon ki minden kilométerből. A Ford Kuga most már 8.990.000 forinttól elérhető az Autonexusnál Kaposváron. Stílusos megjelenés, modern technológia, kényelmes utastér és magabiztos vezetési élmény. Minden benne van, amiért szeretni fogja az utakat. Ráadásul a jól felszerelt alapmodellhez akár 8 év vagy 150.000 kilométer garancia is jár. Ford Kuga, az élmény, ami már az első indításnál meggyőző. Keresse most az Autonexusnál Kaposváron.
7: Hello Kaposvár! Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzletsoron. Több mint 20 éve.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
8: Jó reggelt kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat, én Pál Patrícia vagyok. Ezek a Rádió Most rövid hírei, reggel 7:30. Új, úgynevezett biozsákos rendszert tesztel a kaposvári hulladékgazdálkodási non-profit a társasházi biohulladék gyűjtésére. A cél, hogy csökkenjen a hagyományos és lebomló zacskók használata, amelyek nehezítik a komposztálást. A 2 hónapos kísérletben résztvevő lakók speciális biozsákokban gyűjthetik a konyhai hulladékot, így egyszerűbbé válhat a gyűjtés és javulhat a komposzt minősége. A program tapasztalatai alapján a későbbiekben akár további társasházakra is kiterjeszthetik ezt az új rendszert. 2 somogyi rendőr belügyminiszteri elismerésben részesült az UEFA Bajnokok Ligája budapesti döntőjének biztosításában nyújtott kiemelkedő szolgálati teljesítményéért. Balatinc Gábor törzs őrmester és Kovács Bence őrmester a rendezvény rendőri biztosításában végzett munkájukkal érdemelték ki ezt az elismerést. A hatóság tájékoztatása szerint a nagy tömegeket vonzó sportesemény rendben zajlott, súlyos bűncselekmény nem történt, az intézkedések száma pedig alacsony volt. Kezdeményezheti a védett üzemanyagár kivezetését a kormány, miután a piaci árak várhatóan a hatósági szint alá csökkennek a következő napokban. A nemzetközi olajpiacon továbbra is enyhülő tendencia látszik, a Brent olaj ára 80 dollár alá süllyedt. A nagykereskedelmi árak csökkenése a hazai kutakon is megjelenhet, így a benzin és a gázolaj ára is tovább mérséklődhet a közeljövőben. Történelmi sikert aratott Kanada a labdarúgó világbajnokságon. A társházigazda válogatott a B csoport második fordulójában 6-0-ra győzte le Katart Vancouverben, ezzel megszerezte első győzelmét a VB-k történetében. A csoport utolsó fordulójában a 4 pontos Kanada Svájccal találkozik, míg Katar Bosznia-Hercegovina ellen lép pályára.
3: Időjárás jelentés.
8: Kristálytiszta égbolttal indul a péntek Kaposváron. A reggeli órákban 17-19 fokot mérhetünk. A kellemes hőmérsékletet azonban időnként megélénkülő északnyugati szél kíséri. Csapadék sehol sem zavarja a napkezdést, a napsütés pedig már kora reggel érezteti a közelgő nyári meleget.
3: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a napra kész.

0: közlekedési információk.
1: Beszéltem az Euró 6 óra taxi munkatársával Lacival, aki ma reggel is tájékoztatott bennünket, hogy mi a helyzet Kaposvár útjain, a forgalmat illetően. Hát jelenleg most még egy szokásos pénteki forgalom van, de ezt már jövő héten nem mondhatjuk el, hiszen utoljára látogatják meg az iskolákat a nebulók a 2025-26-os tanévben, már csak az évzárók vannak hátra, aztán jövő héttől érkezik a nyári vakáció és a nyári táborok ideje. 22 fok a hőmérséklet, így a kora reggeli órákban, és jelenleg az a jó hír, hogy működnek a jelzőlámpák a város minden pontján. Ez valóban jó, mert főként, hogyha megszoktuk már, hogy hol, mire számítsunk, meg hol, hogyan vannak ütemezve a lámpák, ez sokkal biztonságosabbá és kiszámíthatóbbá teszi a közlekedést is. Ugyanakkor az ilyenkor szokásos útszakaszok valóban forgalmasak, ez a helyzet a Hársfa utca és a Fő utca találkozásánál, a befelé vezető utakon, akár Kaposújlak, akár Somogyaszaló, Toponár vagy Taszár felől szeretnénk a városba közelíteni, de ugyanez a helyzet Szigetvár felől is. Természetesen a felüljáróink is forgalmasak, akár csak a közlekedési központ környéke. Hát sokan vannak az utakon, él a város, de dugóról nem beszélhetünk, ettől függetlenül mindenkinek azt javaslom, hogy legyen türelmes, körültekintő, elnéző, és használjuk a cipzárelvet, ugyanakkor figyeljünk a motorosokra, kerékpárosokra és a rolleresekre is. Mindenkinek azt javaslom, hogy közlekedjen a szabályoknak megfelelően, vigyázzunk magunkra és egymásra.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat! Legyen jó kedvű és lendületes! Ez itt a Napra

0: Időjárás jelentés.
1: Fokozódik a kánikula, meleg lesz a hétvége, pénteken már nagy területen emelkedik 30 fok fölé a hőmérséklet, a hétvégén pedig nem lesznek ritkák a 35 fok körüli maximumok sem. Hűsítő zápor, zivatar legfeljebb vasárnap fordulhat majd elő. Tartossá válik felettünk a déli áramlás, az afrikai eredetű meleg levegőnek pedig még bőven van utánpótlása. A hétvégén tovább emelkedik a hőmérséklet, országos hőség, strandidő várható. Már az éjszakák sem hoznak felfrissülést, a délutáni órákban pedig 35 fok közeli maximum hőmérsékletek várhatók. Folytatódik a túlnyomóan napos, száraz idő, legfeljebb vasárnap növekedhet meg, átmenetileg a gomoly felhőzet, és ekkor elszórtan zápor, zivatar sem kizárt, de nem biztos. A jövő hét nagy részében pedig folytatódhat a hőség, enyhülés előjele egyelőre egyáltalán nem látszik, úgyhogy kedves hallgatók, az autót nyugodtan ma megmoshatjátok, mert ha minden igaz, 35 fok körüli hőmérsékletek lesznek egészen jövő csütörtökig.
0: Időjárás jelentést hallottak.

0: Pofa Vizit. A legfrissebb ízek, árak és hírek a piacról. Reklám.
1: A kaposvári nagypiac ma is várja a vásárlókat. Ahogy hallhattuk, a közlekedési infóknál sokan vannak a piacon, hogyha pedig te még nem vagy ott, akkor ideje elindulni, már ha nem dolgozol, és ezt megteheted így ma reggel, hanem pedig szombat reggel is rengeteg választékkal, kínálattal várnak benneteket. Na de én hoztam néhány árat, hogy képben legyetek. Hogyha a vörös hagymát vásárolnátok, ennek kilóját 499 forinttól találjátok meg a piacon, a lecsó paprika kilogramja 199 forint, a körtéjé 1000. Az alma kilogramja 299 forintba kerül, hogyha pedig picit húsosabb vizekre evezünk, akkor ajánlom figyelmetekbe a csont nélküli sertéskarajt, ami 2150 forint, a meseszép sertés húsos csontot, ami 999 forint, természetesen kilós árról beszélünk, az egész csirkecombfilé kilója 1340 forint, az eperi 2000, de van róka gomba is 8000 forintos kilósáron, őszi barack 1200 forinttól kapható, a kukorica pedig 550 forinttól, az utóbbinak természetesen a darabja kerül ennyibe. Úgyhogy jó vásárolgatást kívánok mindenkinek, aki a kaposvári nagypiacon van, vagy találkozzunk ott holnap reggel.
0: Ez volt a Kofa Vizit. Közlekedési információk.
1: Halló, halló, szia, rádió most.
2: Halló.
1: Szia, Laci.
2: Szia. Helyesbítenék, a Talján Gyula meg a németis lámpasoron nem működnek a lámpák. Ezt az egyik kollégámnak mondta az egyik utasa, mert hallgatják a rádiót.
1: Nagyszerű.
2: Azt mondták, hogy a Laci ezt benézte.
1: Jó, köszönöm szépen, ja, Laci, hogy szóltál.
2: Viszont várjál, mert ott van sajnos egy baleset.
1: Ó, hol? Ott a németisvánon?
2: Ott a németisván meg a Talján Gyula sarkán.
1: Reméljük nem azért, mert azt hitték, működnek a lámpák.
2: Reméljük.
1: Köszönöm szépen, Laci, hogy hívtál. Szép napot és balesetmentes közlekedést. Szia, szia. Hát, kedves hallgatók, akkor helyesbítés megtörtént, vezessetek óvatosan és vigyázzatok magatokra.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat! Reklám.
3: A Triton Life Kapos Medikálban a felnőtt gastroenterológiai

0: Vizsgálatok gyermek gastroenterológiával egészültek ki. Legyen szó visszatérő hasfájásról, ételérzékenységről vagy emésztési problémákról. Szakértő kezekben van az egész család. Egészség, bizalom, odafigyelés. Egy helyen. Triton Life Kapos Medical. Az egészség szolgálatában.
1: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.699.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
2: Spirit Auto. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
3: Skoda.
4: Padlócsere, felújítás. Most itt a tökéletes alkalom. A Diego-ban 15% kedvezménnyel vásárolhatod meg a laminált és vízálló laminált padlókat, valamint a kiegészítőket június 18-a és 21-e között. Ne maradj le az akcióról! Keresd a Diego áruházat Kaposváron, a Dombóvári út 3-ban. Nyitva hétköznap 9-től 17:30-ig, szombaton 9-től 14 óráig, vasárnap 9-től 13 óráig. Diego.hu.
5: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
6: Minden, ami ingatlan, volt ingatlan. Ha ingatlanát eladná, vagy vásárolna, bérelne, vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Irányi Dániel utca 9, www.boldingatlan.hu.
7: Ne cipelje, rendelje! Gázpalac kokházhoz szállítással 70-170-87-75.
8: Nyáron irány a Balaton?
9: Ah, oh, na, és esténként kultkikötő.
8: Jó ötlet, mit nézzünk? Színház, koncert, gyerekprogram?
9: Bármit választunk, jó lesz. Már küldöm is a műsort.
6: Kultkikötő.hu.
10: Reklám hangzott el. Hírek most.
11: Újabb kiállítás nyílt a kormányhivatal galériájában. Elkezdődtek a Balatonon a nyári zenés programok. Jó reggelt kívánok, 8 óra van. A rádió most legfrissebb híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. A kaposfüredi rajzszakkör 5 alkotójának munkáiból nyílt kiállítás a kormányhivatal galériájában. A csaknem 20 éve működő közösség tagjai mintegy 50 rajzot és festmény mutatnak be. A portrékból a tájképeken át egészen a fantáziavilágot idéző alkotásokig. A tárlatot Prépost László nyitotta meg, és július 2-ig látogatható. A Kométa gazdasági igazgatója Stankó Attila volt a Helyi Hősök rendezvény sorozat legutóbbi vendége Kaposváron. A Társadalmi Vállalkozások Országos Szövetsége által szervezett esemény célja, hogy bemutassa a térség meghatározó személyiségeit. A beszélgetésen szó esett a vállalati növekedésről, a felelős foglalkoztatásról, valamint a helyi gazdaságfejlesztés szerepéről is. Elindult az idei első zenés program Fonyódon. A zenés naplementék sorozatban élő zenei produkciók kísérik a naplementét a Balaton partján, a rendezvény pedig ingyenesen látogatható egész nyáron. A szervezők több héten át tartó koncert sorozattal készülnek, amelyben különböző zenei műfajok is helyet kapnak a nyári balatoni esték hangulatában. Elkészült a Kutyabarát Balaton élmény kalauz, amely egy ingyenesen elérhető térkép a Balaton környékén nyaraló kutyás gazdik számára. A kiadvány segít megtalálni a kutyabarát strandokat, szállásokat, éttermeket, valamint az állatorvosi ügyeleteket és egyéb fontos szolgáltatásokat. A kezdeményezés célja, hogy a nyaralás során felmerülő helyzetekben, például egy esetleges sérülés vagy hirtelen szükséges ellátás esetén gyors és átlátható segítséget nyújtson. Nyári diákmunkát támogató programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium. A 16 és 25 év közötti diákok és egyetemisták nyári foglalkoztatásához a munkáltatók bértámogatást igényelhetnek a július 1-e és augusztus 31-e közötti időszakra. A támogatás önkormányzatoknál, egyházi intézményeknél, valamint a mezőgazdaság, turizmus és vendéglátás területén is elérhető, összege pedig munkakörtől függően legfeljebb 279.900, illetve 242.100 forint lehet. Megkezdte működését a Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank, amelynek célja a felesleges, de még felhasználható állateledelek megmentése és eljuttatása állatmenhelyekhez, önkormányzatokhoz és rászoruló szervezetekhez. A kezdeményezés indulásakor mintegy 120 tonna eledellel rendelkezik, és hamarosan további 200 tonna készlet érkezik. Az alapítók szerint a program egyszerre segíti az állatvédelmet és csökkenti a pazarlást.
10: Időjárás jelentés.
11: Derült napos idővel kezdődik a mai nap, a hőmérséklet a reggeli órákban 17 és 19 fok között alakul, miközben az északnyugati szél egyre több helyen megélénkül. A száraz idő kedvez ma a szabadtéri programoknak és a munkába indulóknak is egyaránt.
10: Időjárás jelentést hallottak. Indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Minden hétköznap reggel 7-től 9-ig. Naprakész. Hogy ön is legyen a napra kész.

Lady Gaga dal a The Dead Dance a Rádió Moston, a Wednesday című sorozat második évadának egyik kiemelkedő betétdala. Már 8 óra is elmúlt, mégpedig nagyjából 8 perccel. A mikrofonnál a Ruth Balázsi Hunor, köszöntöm a hallgatókat, és szép pénteket kívánok mindenkinek ezen a csodálatos napon. Ez már a Naprakész második órája Kaposvár Rádiójában, és ajánlom mindenkinek magunkat, aki szereti a jó zenét, nem szereti a sok beszédet, és egyszerű, lényegre törő, szórakoztató, informatív megszólalásokat szeretne hallgatni. Ez a célunk nekünk minden reggel Kaposvár Rádiójában. Ajánlom figyelmetekbe telefonszámunkat is, 0670 32 32 355. Ha van közlekedési infótok, vagy olyan gondolatotok, amit megosztanátok velünk, akkor tegyétek meg ezen keresztül. Nem sokára repülünk az időben a Mini Vanillivel 1988-ban egészen pontosan, előtte pedig egy ideig dalt hallgattunk Lost Frequencies-től, ez a Live It All.

0: ki a napot informatívan. Ez itt a Napragész.
1: 2,5 perccel elmúlt 8:45 is. Szép reggelt kívánok minden kedves kaposvárinak és környékbelinek, akik a környéken hallgatnak bennünket, vagy itt Kaposváron, mert hogy itt dolgoznak. Picit repülünk most Kaposvár múltjában is, június 19-e apropóján. Ma 115 éve, hogy József főherceg altábornagy, a 31. gyaloghadosztály parancsnoka szemlét tartott a Honvéd téren a 44-es gyalogezred Kaposváron állomásozó csapatai felett. 60 éve ezen a napon született Kaposváron Berta Tibor, dandártábornok, katolikus tábori püspök. 20 éve nyílt meg az Arany János utcai sportcentrumban a 10. Mézga kapustábor. A 25-én záruló nemzetközi tábor főszervezője, Horváth János labdarúgó, szakmai irányítója Hegedűs Péter, a kaposvári Rákóczi egykori kapusa, fővédnöke Bicskei Bertalan egykori szövetségi kapitány volt. És végül, de nem utolsó sorban, ma 10 éve nyílt meg a városi sportcsarnokban a férfi junior ökölvívó Európa bajnokság, a nemzetközi sportesemény, amelyre 35 országból csak nem 240 versenyző érkezett Kaposvárra, 25-én zárult. Ezért fontos esemény például Kaposvár évfordulóit illetően június 19-e. Most pedig Nathan Dave-vel és Ella Henderson-nal megyünk tovább. Ez a 21 Reasons. One is your-

0: Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. Emeljétek tekinteteteket az égbolt felé velem, mert hogy ugye a napokban sajnos elhunyt Ellen Hale csillagász. Az ő hagyatéka szintén a róla és egy másik csillagászról, Thomas Bobról elnevezett üstökös, a Hale Bob. Napokig ott volt az égbolton, jól emlékszem, 1997-ben. Ráadásul ennek az üstökösnek az a pikantériája, hogy nem 75-76 évente jár csak erre, mint a Hale-i, hanem csak 4000 évente téved a naprendszerbe, tehát legközelebb várhatóan majd 4385 és 87 között fog újra megjelenni, eddig kell rávárni az emberiségnek, ha egyáltalán lesz akkor még emberiség. Tehát akkor bátran mondhatjuk azt, hogy az unokáink unokáinak az unokái sem fogják látni, sőt az ő unokáik sem fogják látni, majd az ő unokáik sem fogják látni, és ezt még hosszasan sorolhatnám, bizony 4385, 86 vagy 87 lesz az, amikor megjelenik.
1: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től.
0: Műsorajánlót hallottak.
1: Reklám!
2: Eljött a pillanat, hogy többet hozzon ki minden kilométerből. A Ford Kuga most már 8.990.000 forinttól elérhető az Autonexusnál Kaposváron. Stílusos megjelenés, modern technológia, kényelmes utastér és magabiztos vezetési élmény. Minden benne van, amiért szeretni fogja az utakat. Ráadásul a jól felszerelt alapmodellhez akár 8 év vagy 150.000 kilométer garancia is jár. Ford Kuga, az élmény, ami már az első indításnál meggyőző. Keresse most az Autonexusnál Kaposváron.
1: Reklám hangzott el. Hírek most!
3: Egy új biohulladékgyűjtőt tesztel a kaposvári hulladékudvar. Két somogyi rendőr is elismerésben részesült a belügyminisztérium által. Jó reggelt kívánok, 8:30 van. A rádió most rövid híreit hallják Pál Patriciától. Új, úgynevezett biozsákos rendszert tesztel a kaposvári hulladékgazdálkodási non-profit a társasházi biohulladék gyűjtésére. A cél, hogy csökkenjen a hagyományos és lebomló zacskók használata, amelyek nehezítik a komposztálást. A 2 hónapos kísérletben résztvevő lakók speciális biozsákokban gyűjthetik a konyhai hulladékot, így egyszerűbbé válhat a gyűjtés és javulhat a komposzt minősége. A program tapasztalatai alapján a későbbiekben akár további társasházakra is kiterjeszthetik ezt az új rendszert. 2 somogyi rendőr belügyminiszteri elismerésben részesült az UEFA Bajnokok Ligája budapesti döntőjének biztosításában nyújtott kiemelkedő szolgálati teljesítményéért. Balatinc Gábor törzs őrmester és Kovács Bence őrmester a rendezvény rendőri biztosításában végzett munkájukkal érdemelték ki ezt az elismerést. A hatóság tájékoztatása szerint a nagy tömegeket vonzó sportesemény rendben zajlott, súlyos bűncselekmény nem történt, az intézkedések száma pedig alacsony volt. Kezdeményezheti a védett üzemanyagár kivezetését a kormány, miután a piaci árak várhatóan a hatósági szint alá csökkennek a következő napokban. A nemzetközi olajpiacon továbbra is enyhülő tendencia látszik, a Brent olaj ára 80 dollár alá süllyedt. A nagykereskedelmi árak csökkenése a hazai kutakon is megjelenhet, így a benzin és a gázolaj ára is tovább mérséklődhet a közeljövőben. Elsőként Mexikó jutott tovább a csoportkörből a 2026-os labdarúgó világbajnokságon. A válogatott második mérkőzésén 1-0-ra legyőzte Dél-Koreát, ezzel 2 győzelemmel biztosította a helyét a kieséses szakaszban. A csoport utolsó fordulójában Mexikó Csehországgal, Dél-Korea pedig Dél-Afrikával találkozik.
1: Időjárás jelentés.
3: Kristálytiszta égbolttal indul a péntek Kaposváron. A reggeli órákban 17-19 fokot mérhetünk. A kellemes hőmérsékletet azonban időnként megélénkülő északnyugati szél kíséri. Csapadék sehol sem zavarja a napkezdést, a napsütés pedig már kora reggel érezteti a közelgő nyári meleget.
1: Időjárás jelentést hallottak. indítsa a reggelt frissen, kezdje a napot informatívan, legyen jókedvű és lendületes a Rádió Most reggeli műsorával. Naprakész. Hogy ön is legyen a napra kész.

A hölgyek világába kalauzolt el bennünket Katy Perry, ez volt a Women's World a Rádió Moston, és ez itt már a Naprakész utolsó fél órája, fél kilenc is elmúlt, a mikrofonnál változatlanul Róth Balázs, Hunor, és maradok is veletek egészen 11 óráig. Szép napot kívánok minden kaposvárinak és környékbelinek, ajánlom figyelmetekbe telefonszámunkat, írjatok, hívjatok 0630 32 32 355, a Rádió Moston pedig változatlanul pörögnek tovább a legjobb zenék minden korszakból, a 80-as évekig visszamenően, úgyhogy nosztalgiázhattok is velünk, és megismerhetitek napjaink legnagyobb slágereit, hogyha pedig ismeritek, akkor élvezhetitek. Kay Merrow és a Crazy érkezik, szépen lassan már ez is retrónak minősül, 2004-es, 22 éves felvétel, most pedig egy újdonsággal folytatjuk, Kygo, Khalid és Griffin közöse szól, a Save My Love.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

0: legyen jókedvű és lendületes. Ez itt a Naprakész.
1: Folytatjuk a Naprakészt, és ajánlom figyelmetekbe a holnapi napot, kedves hallgatók, mert bizony június 20-án szombaton ismét életre kelnek Kaposvár kulturális helyszínei, érkezik a múzeumok éjszakája, és ha szeretitek a történelmet, a különleges programokat, vagy csak egy tartalmas nyári estére vágytok, akkor érdemes lesz útnak indulni. A Riprónai Múzeumban többek között börtöntörténeti bemutatóval, élményfestéssel, családfakutatással, tárlatvezetésekkel és izgalmas előadásokkal várják az érdeklődőket, de lesz tűzugrás is a Somogy zenekarral. A Szent Jakabi Bencés apátság romkertjében este 9-től fáklyás tárlatvezetés indul, a Riprónai Emlékházban pedig koordinátori vezetéssel ismerhetitek meg közelebbről a festőóriás életét és munkásságát. A programok délután 5 órától kezdődnek, a kedvezményes belépő karszalagok pedig valamennyi helyszínre érvényesek. Szóval szombat este ne csak a kanapéra gondoljatok, fedezzétek fel Kaposvárat kulturális kincseit egy egészen különleges hangulatú éjszakán. Most pedig a Backstreet Boys-al megyünk tovább, 1996-ból jön a Quit

Miley Cyrus énekelt, a Flower szólt a rádió moston, hamarosan 9-et üt az óra, érkezik hírekkel Patrícia, de hát kedves hallgatók, ez itt most már a Naprakész vége. Hamarosan jövök vissza változatlan lendülettel és nagyszerű zenékkel, információkkal, most pedig Enrique Iglesias zárja az órát és a Sube Mela Rádió.

0: Ez volt a Naprakész. Reklám.
1: Hello Kaposvár! Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzletsoron. Több mint 20 éve.
2: Nem tudom, mi történik. Mindenhol Cherry Tigo 7 öntöltő hibridet látok. A szomszédnál, a parkolóban. Tényleg mindenkinek van, csak nekem nincs. Cherry Tigo 7 öntöltő hibrid modellek már 9.490.000 forinttól. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Egy nyári és balkon növény akció a Hélia kertészetben. Mediterrán különlegességek, évelő dísznövények, gyümölcstermők és zöldségpalánták széles választékával, valamint akciós egynyáriakkal és balkon növényekkel várunk a hét mindennapján a Mező utcában a keleti temető mellett. Hélia kertészet, ahol a nyár igazán kivirágzik. Részletek Facebook oldalunkon.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Jelentős közlekedésfejlesztési beruházásokról döntött a közgyűlés. Idén is megrendezik a múzeumok éjszakáját a hétvégén. Jó napot kívánok! 9 óra van. A Rádió Most híreit a szerkesztőtől, Pál Patríciától hallják. Jelentős közlekedésfejlesztés kezdődik Kaposváron. Összesen 1000 új parkolóhelyet alakítanak ki a város több pontján, köztük lakótelepi tömbök környezetében, hogy enyhítsék a növekvő autóforgalom okozta terhelést. A közösségi közlekedésben új, lakossági igényekre szabott menetrend bevezetésére készülnek, amelyet az érkező új buszflotta is támogat majd, többek között új megállókkal az Aranyi lakótelepen és a Nyár utcában. A fejlesztési tervek része két önvezető autóbusz elindítása is, amelyek a Baross-Gábor utca, Csík-Ferenc sétány, Cseri út, Egyenesi út, illetve a Németh István fasor környékén közlekednének. Kaposváron idén is színes programokkal várják az érdeklődőket a múzeumok éjszakáján, most szombaton. A Ripőrónai Múzeumban és kapcsolódó helyszínein tárlatvezetések, ismeretterjesztő előadások, interaktív foglalkozások és különleges bemutatók várják a látogatókat az esti óráktól egészen éjfélig. A programok célja, hogy minden korosztály számára élményszerű formában mutassák be a kiállításokat és a múzeumi munkát, egyben különleges éjszakai kulturális élményt kínálva a városban. A városi programokon kívül a Szennai Skanzen és egy a városban működő magánklinika is kinyitja kapuit. A kaposfüredi rajzszakkör 5 alkotójának munkáiból nyílt kiállítás a kormányhivatal galériájában. A csaknem 20 éve működő közösség tagjai mintegy 50 rajzot és festmény mutatnak be, a portrékból a tájképeken át egészen a fantázia világot idéző alkotásokig. A tárlatot Prépost László nyitotta meg, és július 2-ig látogatható. Kezdeményezheti a védett üzemanyagár kivezetését a kormány, miután a piaci árak várhatóan a hatósági szint alá csökkennek a következő napokban. A nemzetközi olajpiacon továbbra is enyhülő tendencia látszik, a Brent olaj ára 80 dollár alá süllyedt. A nagykereskedelmi árak csökkenése a hazai kutakon is megjelenhet, így a benzin és a gázolaj ára is tovább mérséklődhet a közeljövőben. Megkezdte működését a Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank, amelynek célja a felesleges, de még felhasználható állateledelek megmentése és eljuttatása állatmenhelyekhez, önkormányzatokhoz és rászoruló szervezetekhez. A kezdeményezés indulásakor mintegy 120 tonna eledellel rendelkezik, és hamarosan további 200 tonna készlet érkezik. Az alapítók szerint a program egyszerre segíti az állatvédelmet és csökkenti a pazarlást.
0: Időjárás jelentés.
4: A délelőtti óráktól egyre erősebben süt a nap Kaposváron. Az égen csupán kevés gomoly felhő jelenik meg, csapadék továbbra sem várható. A hőmérséklet gyors emelkedésnek indul, miközben a szél élénk marad.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Már a 9 óra is a múlté, ez volt a Deep Dish dala a Flashdance Kaposvár rádiójában. Szép napot mindenkinek. Igen, igen, meleg nap elé nézünk, sőt, meleg napok elé nézünk. Vasárnap lehet egy kis zápor, előfordulhat egy kis felfrissülés, de ez sem szentírás. Viszont a hétvégén már 35 fok körüli hőmérsékletekre számíthatunk, úgyhogy bele lehet csobbanni a Balatonba, hogyha van az udvaron egy kis medence vagy nagy medence, abba is, és élvezzétek a nyarat, mert ez bizony már a kőkemény nyár, már ami az időjárást illeti, és ugyanakkor ez már az utolsó nap az iskolákban is, úgyhogy itt van a vakáció, jön a szabadságok ideje, és ilyenkor talán ennek az időszaknak a cégvezetők, főnökök örülnek a legkevésbé, mert az ember egy picit nyögvenyelősen áll a melóhoz, és ez abszolút érthető. Na de kedves hallgatók, meló ide vagy oda, mi hozzuk a legjobb zenéket, Carly Rae Jepsen és a Call Me Maybe, kicsit csajos hangulatú, vidám dal érkezik nem sokára, előtte pedig Zambó Jimmy dalát gondolta újra és dolgozta át Dr. Béres és Veréb Tomi, tőlük szól az Ugye nem bántad meg.

Az NSYNC frontemberét, Justin Timberlake-et hallgattuk, ez volt a 2024-es Selfish Rádió Moston. Már több mint 5 perccel 9:45 után járunk, és most egy kicsit vasárnapra tekintünk előre. Ugyanis, hogyha nincs még a hét utolsó napjára programotok, akkor érdemes beírni ezt a naptárba. Június 21-én ugyanis ismét érkezik a színházi piknik a Kaposvári Színház Parkban. Délután 3-tól egészen este 11-ig várják a családokat színes programokkal, gyerekkoncertekkel, bábszínházzal, táncházzal, gólyalábasokkal, tűzzsonglőr show-val és persze sok-sok játékkal. Fellép többek között a Rutkai Bori Banda, este pedig nosztalgia koncerttel zárul a nap a Csiki művészeivel. A parkban egész délután kézműves foglalkozások, arcfestés, óriás buborékfújás, mesesarok és számos meglepetés várja a gyerekeket, miközben a gasztropikniken mindenki megtalálhatja a kedvére való finomságokat is. A legjobb hír pedig, hogy a belépés teljesen ingyenes. Szóval június 21-én találkozzunk a Színházparkban, és ünnepeljük együtt a nyár kezdetét a színházi pikniken itt Kaposváron. Most pedig ütemes hangulattal folytatjuk, a Safri Duo érkezik, és a

0: Időjárás jelentés.
1: Nézzük, hogy egészen pontosan milyen időjárásra számítsunk a következő napokban. Ma túlnyomóan napos, száraz idő várható, a délnyugati szél megélénkül, és a délutáni órákra 30-32 fok közé melegszik a levegő, késő estére pedig 24-26 fok közé hűl a levegő hőmérséklete. Szombaton majd napos, szintén száraz idő várható, a délnyugati szél megélénkül, és míg a hajnali órákban 18-20 fokig hűl a levegő hőmérséklete, addig a nappali hőmérsékletek 32-34 fok között alakulnak. Aztán a hét utolsó napján vasárnap folytatódik az alapvetően napos száraz idő, a délutáni órákban azonban megnövekedhet a gomoly felhőzet, és helyenként zápor, zivatar is előfordulhat. A változó irányú szél élénk, zivatar környezetében viharos lesz, a hajnali órákra 18 és 22 fok közé hűl a levegő. A nappali hőmérsékletek 33-35 fok között alakulnak, és nem lesz ez másként a következő napokban sem, egészen jövő csütörtökig nem veszélyeztet bennünket az enyhülés vagy a hideg érkezése.
0: Időjárás jelentést hallottak. Reklám.
2: Új autót keres? Most itt a remek lehetőség. A Kia Sportage Essence már 9.349.000 forinttól elérhető az Auto Nexusnál Kaposváron. Modern megjelenés, gazdag alapfelszereltség és 7 év vagy 150.000 kilométer garancia. Keresse a Kia Sportage Essence modellt az Auto Nexusnál Kaposváron és induljon útnak stílusosan.
3: Kia. Movement that inspires.
4: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a Szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
5: Utolsó pár gyógypapucs most 40% kedvezménnyel a Természet patikájában. Siessen, az akció csak a készlet erejéig érvényes. Nyitott és zárt papucsok több színben és fazonban, speciális gyógybetétekkel és praktikus ortopédiai megoldásokkal, hogy minden korosztály számára valódi kényelmet nyújtsanak. Természet patikája, Kaposvár, Anna utca 12.
0: Reklám hangzott el. Egy kis szünet a pörgős napokon. Rádió Most. Ready,

Ez volt a Coldplay dala, a BTS-el közösen hozták a My Universe-t a rádió mostan 3-4-10 után, és hogyha szombaton a múzeumok éjszakáján valami igazán különlegesre vágytok, akkor van egy program, ami nem a festményekről vagy a régészeti leletekről szól, hanem inkább az egészségről. 20-án ugyanis szombat este 6 és 10 óra között első alkalommal rendezik meg a Kapos Medikál éjszakáját a Triton Life Kapos Medikál centrumában. A legkisebbeket játékos programok várják, ahol megismerkedhetnek testünk működésével, a sebellátás alapjaival és az egészséges szokásokkal. Este 7-től Vas Bence dietetikus vezetésével egészségügyi kvíz és kötetlen beszélgetés következik, ahol a táplálkozással kapcsolatos tévhitek is terítékre kerülnek. 8 órától pedig igazán izgalmas rész következik, újraélesztési bemutató, bepillantás az ultrahangos diagnosztika világába, sőt azt is megtudhatjátok, hogyan dolgoznak nap mint nap az egészségügyi szakemberek. Az estét pedig egy úgynevezett tárlatvezetéssel és kötetlen beszélgetéssel zárják, ahol a centrum kulisszái mögé is betekinthettek. A Kapos Medikál éjszakája 20-án szombaton este 6-tól kezdődik és 10 óráig tart, várják az érdeklődőket egy estére, amikor az egészségügy egészen más oldalról mutatkozik meg a Petőfi tér 2-3 szám alatt, és természetesen ingyenes az esemény, regisztrációra sincs szükség, csak ugorjatok be, ha érdekel a téma. A No Doubt-tal folytatjuk, a Bathwater érkezik a rádió mostan.

0: Reklám.
1: Padlócsere, felújítás. Most itt a tökéletes alkalom. A Diego-ban 15% kedvezménnyel vásárolhatod meg a laminált és vízálló laminált padlókat, valamint a kiegészítőket június 18-a és 21-e között. Ne maradj le az akcióról! Keresd a Diego áruházat Kaposváron, a Dombóvári út 3-ban. Nyitva hétköznap 9-től 17:30-ig, szombaton 9-től 14 óráig, vasárnap 9-től 13 óráig. Diego.hu.
2: Hyundai Tucson a Kaposvár Kft-nél 9.490.000 forinttól, nagyon kedvező finanszírozással, gazdag felszereltséggel. Jöjjön és próbálja ki! Kaposvár, Pécsi utca 4, a Rákóczi focipálya mellett. Hyundai Kaposvár Kár. Kár lenne kihagyni.
3: Múzeumok éjszakája a Szennai Skanzenben. Június 20-án izgalmas nyáresti programokkal, köztük Szent Iván napi népszokásokkal, szerelmi jóslással, koszorú készítéssel, filmvetítéssel, meseelőadással, rendhagyó tárlatvezetéssel, kézműves játszóval és sok-sok finomsággal várjuk látogatóinkat. A jó hangulatról a Dongó Helka zenekar koncertje gondoskodik. Az estét Szent Ivánéi tűzugrás és táncház zárja a Berbécs együttessel. Ledd meg kedvesed egy felejthetetlen randi estével, és választátok randi kosarunkat. Bővebb információk és jegyek elővételben www.szennai.skanzen.hu.
4: Nagy bevásárlás otthonra, nagy kenárakon?
5: Igen!
6: A kaposvári Vesztnagykerben.
4: Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell.
6: Nagykeráron mindenkinek.
4: Vesztnagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
6: Hétköznapokon.

0: Már este 6 óráig nyitva.
1: Reklám hangzott el. Hírek most.
2: Jelentős sporttámogatásokról döntött tegnap a kaposvári közgyűlés. Tankönyvet írt egy kaposvári informatikus. Jó napot kívánok, a mikrofonnál Pál Patrícia, ezek pedig a Rádió Most hírei, 10 óra van. 600 millió forintot biztosít Kaposvár a következő szezonban a város kiemelt sportegyesületeinek támogatására, döntött a csütörtöki közgyűlés. A támogatás nem csak az élcsapatok működését segíti, hanem az utánpótlás nevelésre is kiterjed, így a fiatal sportolók fejlődését is kiemelten támogatja a város. A testület értékelése szerint a kaposvári sportegyesületek kiemelkedő évet zártak, és a város a jövőben is elkötelezetten támogatja a sportot és az egészséges életmódot, hogy a sikerek és a példaképek a fiatalokat is rendszeres testmozgás felé ösztönözzék. Egy új, a villamosipari szakképzésben használható tankönyvet írt egy kaposvári informatikus és oktató. A kötet szeptembertől segítheti a technikumok és szakképző intézmények diákjait, és a szerző Mike Gábor több évtizedes szakmai tapasztalataira építve foglalja össze az alapokat. A cél, hogy a tanulók korszerű eszközökön keresztül sajátítsák el a szakmai ismereteket, beleértve a mesterséges intelligencia okozta lehetőségeket is. A Kométa gazdasági igazgatója Stankó Attila volt a Helyi Hősök rendezvény sorozat legutóbbi vendége Kaposváron. A Társadalmi Vállalkozások Országos Szövetsége által szervezett esemény célja, hogy bemutassa a térség meghatározó személyiségeit. A beszélgetésen szó esett a vállalati növekedésről, a felelős foglalkoztatásról, valamint a helyi gazdaságfejlesztés szerepéről is. Július 1-től új uniós szabály lép életbe, amely szerint a 150 eurónál kisebb értékű EU-n kívülről érkező webáruházi csomagok után 3 euró átalányvámot kell fizetni. A Nemzeti Adó és Vámhivatal tájékoztatása szerint a díjbevezetések kötelező és nem halasztható. A költséget jellemzően a szállítást és vámkezelést végző szolgáltatók rendezik, így a vásárlóknak külön teendőjük nincs. Az intézkedés célja az uniós és harmadik országbeli kereskedők közötti versenyfeltételek kiegyenlítése és a fogyasztók védelme. A részletszabályokat pedig a NAV 89 pontos, gyakran ismételt kérdések pontja ismerteti. Elsőként Mexikó jutott tovább a csoportkörből a 2026-os labdarúgó világbajnokságon. A válogatott második mérkőzésén 1-0-ra legyőzte Dél-Koreát, ezzel két győzelemmel biztosította a helyét a kieséses szakaszban. A csoport utolsó fordulójában Mexikó Csehországgal, Dél-Korea pedig Dél-Afrikával találkozik.
1: Időjárás jelentés.
2: Napos, igazán nyárias idő jellemzi a nap középső szakaszát is. A hőmérséklet fokozatosan közelíti a 30 fokot, és az égbolton csak elszórtan tűnnek fel gomoly felhők. Az élénk légmozgás kissé enyhíti a melegérzetet, esőre azonban nem kell számítani.
1: Időjárás jelentést hallottak a Rádió Most stúdiójában. Ród Balázsi Hunor.
3: A 10 óra is a múlté, szép délelőtöt kívánok mindenkinek. Ród Balázsi Hunor a mikrofonnál, ez itt a Rádió Most Kaposvár rádiója. Nyomatékosítom, hogy a reggeli infóink szerint a Talján Gyula és a Német István Fasó találkozásánál nem működnek a jelzőlámpák, ott ráadásul korábban egy közlekedési baleset is történt, de remélem, hogy nem súlyos. Vigyázzon mindenki magára, hogyha pedig van közlekedési infótok, küldjétek el nekünk 0670-3232-355. Jön egy újabb tartalmas óra a programajánlóval, horoszkóppal és nagyon-nagyon jó zenékkel, na meg veletek, kaposváriakkal, környékbeliekkel. Hamarosan egy újdonságot hallhattok Niall Horan-től, a Taste So Good-jön, most pedig Mabel nyitja az órát és a Let Them Know.

Zua Kerdala szólt azúttal Like a Child a rádió moston, Fábián Júli ének hangjával, és hát ma ünnepli 48. születésnapját Garfield, a macska, bizonyám, Jim Davis 1978 körül alkotta meg őt, nem több, mint egy hónappal 33. születésnapja előtt a United Media Features ügynökség elfogadta, és a június 19-én kötött szerződés értelmében a képregény 41 amerikai labban jelent meg. A macskát Davis saját nagyapjáról, James A. Garfield Davisről nevezte el, aki jellemében, sőt testi felépítéseiben is hasonlított a képregényhősre. A képregényt 78. júliusában az ügynökség levette az újságokból, de az olvasóközönség tiltakozásának nyomására hamar visszahelyezték. Akkora sikert aratott, hogy 82-re az egyik legnépszerűbb képregény figuraként tartották már számon, s vagy 1000 újságban olvasható volt. Ebben az évben készült az első Garfield rajzfilm, melyet maga a szerző készített. Aztán 84-től Garfield új kiadója az általa még ebben az évben alapított Post cég, és azóta is itt dolgozik. Magyarországon 1990-től havonta jelentkező Garfield magazin olvasható a Semic Interprint nyomdai és kiadó Kft. Kiadásában. Úgyhogy ezt a kövér, lusta, lazanya imádó macskát már 48 éve szereti a világ. Most zenével megyünk tovább, Filó jön a folytatásban és a Kócz.

0: műsorszám támogatója az idén egyéves à la carte autóház. Több vezető automárka kínálata, szakértő tanácsadás és kiemelkedő szervízszolgáltatás egy helyen.
1: Programajánló.
2: Hogyha már ilyen forrónak ígérkezik a hétvége, akkor ajánlok figyelmetekbe egy kiváló eseményt. Igalban ugyanis megszervezik az éjszakai fürdőzést a gyógyfürdőben. Június 20-án szombaton 19 órától esti kedvezményes jegyek is válthatók. A zenét DJ Volumen biztosítja, viszont egy sztár vendéggel is készülnek a szervezők, ugyanis érkezik a gyógyfürdő fővárosába Regán Lili. Buli a csillagok alatt, kedves hallgatók, irány Igal, irány a fürdőzés éjszaka, DJ Volumennel és Regán Lilivel.
1: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a rádió most!
0: A műsorszám támogatója az idén egyéves à la carte autóház. Több vezető automárka kínálata, szakértő tanácsadás és kiemelkedő szervízszolgáltatás egy helyen.
1: Reklám.
3: Stúdió vendégünk Rege Péter, az à la carte autóház márka kereskedés vezetője. Az itt létének apropója pedig az autóház egy éve születésnapja. Két témát már említettünk a korábbiakban, ugye az új autókínálatot, aztán a használt autókról is beszéltünk, továbbá a szervizszolgáltatásokról. Egy éves születésnap az általában kedvezményekkel szokott járni. Milyen meglepetésekkel várjátok a kedves érdeklődőket?
4: Nyilván az nálunk is így van. Az első évforduló alkalmából az à la carte autóház szeretné megköszönni az ügyfelei bizalmát. Ennek részeként különböző szervizkedvezményekkel készülünk, melyek kiváló lehetőséget kínálnak az autók felkészítésére és karbantartására.
3: Na, ez már is nagyon-nagyon jól hangzik. Van esetleg más valami is még a kínálatban?
4: Emellett van egy születésnap időszakunk, ami azt jelenti, hogy a tesztfejtésre jelentkező ügyfeleink a kollégáknál regisztrálnak, és közöttük egy 30, 50 vagy 80 ezer forintos üzemanyagutalványt sorsolunk ki.
3: Ó, hát ez a mai világban úgy gondolom, hogy egy nagyon-nagyon korrekt ajánlat. Plusz nyilván autót is lehet próbálni, megnézni az új modelleket, akár a használt modelleket, a szervizszolgáltatásokat. Esetleg, ha valaki még nem járt az à la carte autóházba, személyesen is lehet érdeklődni, és online is. Mik az elérhetőségek?
4: Márkakereskedésünk Kapos mérő felé vezető úton, a Hársalja utca 5 szám alatt található, a weboldal címünk pedig a www.alacarteautoház.hu.
3: Köszönjük szépen, hát akkor találkozunk legközelebb kint az à la carte autóházban.
4: Mi is köszönjük, és várunk téged is, és kedves ügyfeleinket, valamennyi érdeklődőt.
1: Reklám hangzott el. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
5: Tegyünk rendet a fejekben, hogy mi a különbség a meteor, az aszteroida, a kisbolygó és az üstökös között.
6: Igazából az, hogy mit nevezünk meteornak, az nagyon régóta adott, mert ez csak a fény jelenségre utal. A világűrből, a naprendszerből érkező kisebb-nagyobb testek, hogy belépnek a Föld légkörébe őrült nagy sebességgel, az nagyon-nagyon sok energiát jelent, és a földi légkör, ahogy lelassítja őket, úgy maga ez a test felízik, megsemmisül, és közben a földi légkör is legalábbis egy csík benne, ahol ez a test halad, az felvillan, világítani fog. Amíg a fényjelenség tart, addig a maga fényjelenség a meteor, és ha valami kis darabka földet ér bármiből, ami a világűrbe jött, azt meteoritnak nevezzük.
5: Az a meteorit.
6: Tehát a kisbolygók pedig azok a testek, amik szintén naprendszerben nap körül keringenek, de egy méternél nagyobbak.
1: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottam. Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most.

0: A műsorszám megbízhatóságáról a Kapos Atlasz munkagépei gondoskodnak. Kapos Atlasz. Több évtizedek Kaposváron.
1: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
2: Na nézzük meg, kedves hallgatók, hogy a horoszkóp a mai napra mit tartogat. Kezdjük a kossal. Pénteken figyelj az intuíciódra, és ne félj elindulni, mert most jó irányba vezet. Most különösen élesen látod, mit kell tenned. A kreativitásod szárnyal, és ehhez most támogatást is kapsz. Talán épp egy baráti vagy szakmai kapcsolatból. Bika. Párkapcsolati téren most nagyon kedvező folyamatok indulnak el, és ez nem csak a szingliknek jó hír. Ha régóta van párod, akkor is lesz egy nagy közös tervetek. Ez a péntek szakmai szempontból is tartogat valami igazán jót. Talán egy új lehetőség körvonalazódik. Ikrek, pénteken mást mutatsz, mint amit érzel. Kívülről nyugodtnak mutatkozol, belül valójában van feszültség bőven. És ennek csak részben oka a munkahelyi stressz. Rá kellene jönnöd, hogy mi okozza a nyugtalanságod, jó felismerésekre van esélyed délután a nap és a hold szextilje miatt. Rák. A mai napon napközben átlép a hold a szűzjegyében, ez leföldelt energiát jelez neked, nagyon jól tudsz haladni azokkal a feladatokkal, amiket még mára hagytál. Ugyanakkor vigyázz, mert kicsit kötözködős hangulatban lehetsz, ne tegyél állandóan megjegyzéseket.
1: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: Folytatjuk a horoszkópot az oroszlánnal. Te nagyon lendületes ember vagy, de tudsz gyakorlatiasan is gondolkodni. Ma jöhet egy helyzet, amikor meg kell tenned valamit. Szerencsére nem szoktál túl sokat vacakolni, ma azonban egy kicsit légy óvatosabb, és vizsgálj meg több elméleti lehetőséget is. Ebben segít a szűzjegyébe lépő hold. Szűz. Pénteken váratlanul új irányt vehetnek a dolgaid, könnyen keveredhetsz olyan helyzetekbe, amelyekben végül nem egészen ott kötsz ki, ahová indultál. Ez történhet úgy, hogy egy beszélgetés vesz egészen más irányt, de úgy is, hogy egészen más következtetésre jutsz, mint amiből kiindultál. Délután magadra találsz. Mérleg! Kaphatsz egy jó hírt, ami nagy megkönnyebbülést ígér számodra, talán a pénzügyeidet illetően. De mielőtt elkezdenéd a listádat írni, figyelmeztesd magad a beosztásra is, légy előrelátó és oszd be a dolgokat. A délután szerelemben is jó fejleményeket tartogat, és persze örülsz annak is, hogy kezdődik a hétvége. Skorpió! Pénteken talán mindenkinél hamarabb figyelmes lehetsz valamire, és ha ügyes vagy, elsőként csaphatsz is le egy lehetőségre. Ne lepődj meg azon, ha emiatt irigykednek rád, amint mások is észreveszik, mennyire élesen látod a dolgokat.
0: A horoszkóp hamarosan folytatódik.

0: Mit rejtenek a csillagok? Most kiderül. Horoszkóp.
1: És elérkeztünk a horoszkóp utolsó felvonásához. Kedves nyilas, ma jó híreket kapsz valakivel vagy valamivel kapcsolatban, aki vagy ami miatt aggódtál az utóbbi időben. Számodra is csupa pozitív fejleményt tartogat a péntek, legyen igazán vidám a mai estéd. Bak! A nap és a hold szextíje egy igazán támogató energia, épp ezért ma bármivel belekezdhetsz, amiben csak szeretnél. Igyekezz úgy eltölteni a napot, hogy lehetőleg minél több olyan feladattal végezz, amit az elmúlt napokban valamiért halasztanod kellett. Bizonytő! Pörgős nap elé nézel, de te, mint levegő elemű jegy, ezt kimondottan élvezed. Most különösen könnyen teremtesz kapcsolatokat, népszerű vagy és sziporkázó. Csak arra vigyázz, hogy ne vedd át túlságosan az irányítást egy beszélgetésben. És legvégül halak, ma hajlamos lehetsz túlpörögni vagy túlreagálni egy helyzetet, mert az oroszlánhold délelőtt nagyon felfokozza az érzéseket. Ne hagyd, hogy ez túlzottan feszülté tegyen, inkább használd kreatívan. A hold délután már átlép a szűz jegyébe, ami segít lehiggadni.
0: Ez volt a horoszkóp.
2: A műsorszám megbízhatóságáról a Kaposatlasz munkagépei gondoskodnak. Kaposatlasz. Több évtizedek Kaposvára.

Egy jó hangulatodal, Mark Owen-től ez volt a 4 Minute Warning a rádió moston 11 óra előtt, és hát kedves hallgatók, ez itt a mai műszakom vége, úgyhogy én át is adom a terepet Keszthelyi Tibinek, aki 11 óra után érkezik ide a stúdióba, Pál Patrícia pedig rendíthetetlenül hozza a híreket óráról órára. Kívánok mindenkinek egy csodálatos hétvégét, egy jó pénteket, vigyázzatok magatokra, hétfő reggel 6-kor találkozunk. Ród Balázsi Hunor voltam, Rozé és Bruno Mars dalával búcsúzom, érkezik az Apacel, viszont hallásra.

0: Reklám.
1: Új autót keres? Most itt a remek lehetőség. A Kia Sportage Essence már 9.349.000 forinttól elérhető az Auto Nexusnál Kaposváron. Modern megjelenés, gazdag alapfelszereltség és 7 év vagy 150.000 kilométer garancia. Keresse a Kia Sportage Essence modellt az Auto Nexusnál Kaposváron és induljon útnak stílusosan.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Ingatlan tulajdonosok, figyelem! A kaposvári hulladékgazdálkodási non-profit Kft. Vállalja a magántulajdonban lévő hulladékgyűjtő tartályok belső mosását, fertőtlenítését kizárólag előzetes megrendelés alapján. Adja le rendelését június 23-áig az ügyfélszolgálat@khg.hu címen. További információk a www.khg.hu oldalon.
1: Egy nyári és balkonnövény akció a Hélia kertészetben. Mediterrán különlegességek, évelő dísznövények, gyümölcstermők és zöldségpalánták széles választékával, valamint akciós egynyáriakkal és balkonnövényekkel várunk a hét mindennapján a Mező utcában a keleti temető mellett. Hélia kertészet, ahol a nyár igazán kivirágzik. Részletek Facebook oldalunkon.
4: Majd ha, vagy most! Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban.

0: És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
1: Reklám hangzott el. Hírek most!
2: Elrendelték a hőségriadót. A hétvégén tartják a színházi pikniket. Jó napot kívánok, 11 óra van. A rádió most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Hőségriadót rendeltek el szombat 0 órától, kedd éjfélig. A hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy a tartósan magas hőmérséklet miatt fokozott folyadékbevitel, napvédelem és árnyékos helyek keresése javasolt, valamint kerülni kell a tűző napot a legmelegebb órákban. Kiemelik, hogy mindig legyen kéznél elegendő víz, használjunk erős, fényvédelemre alkalmas naptejet. A hatóságok arra is felhívják a figyelmet, hogy senkit ne hagyjunk zárt járműben, és szükség esetén a 112-es segélyhívószám hívható. Felkészült Kaposvár a hőségriadóra. Szita Károly közösségi oldalán arról számolt be, hogy a város kihelyezi a párakapukat és a napvitorlákat, valamint működteti az ivókutakat a várható nagy meleg idején. A polgármester arra kérte a lakosságot, hogy fokozottan figyeljenek saját maguk és egymás egészségére a hőség idején. Új, úgynevezett biozsákos rendszert tesztel a kaposvári hulladékgazdálkodási non-profit a társasházi biohulladék gyűjtésére. A cél, hogy csökkenjen a hagyományos és lebomló zacskók használata, amelyek nehezítik a komposztálást. A 2 hónapos kísérletben résztvevő lakók speciális biozsákokban gyűjthetik a konyhai hulladékot, így egyszerűbbé válhat a gyűjtés és javulhat a komposzt minősége. A program tapasztalatai alapján a későbbiekben akár további társasházakra is kiterjeszthetik ezt az új rendszert. Idén is megrendezik a színházi pikniket most vasárnap a Színházparkban. A program a korábbi évekhez hasonlóan szabadtéri, egésznapos rendezvényként fut, ahol gyerek és családi programok, zenés és táncos bemutatók, interaktív foglalkozások, valamint gasztronómiai kitelepülések is helyet kapnak. A látogatók többek között játékos aktivitásokkal, közönségtalálkozó jellegű színházi bemutatókkal és könnyed színpadi műsorokkal találkozhatnak, a belépés pedig ingyenes. A rendezvény célja, hogy közelebb hozza a színházat a városlakókhoz egy kötetlen, piknik hangulatú közösségi esemény során. Kezdeményezheti a védett üzemanyagár kivezetését a kormány, miután a piaci árak várhatóan a hatósági szint alá csökkennek a következő napokban. A nemzetközi olajpiacon továbbra is enyhülő tendencia látszik, a Brent olaj ára 80 dollár alá süllyedt. A nagykereskedelmi árak csökkenése a hazai kutakon is megjelenhet, így a benzin és a gázolaj ára is tovább mérséklődhet a közeljövőben.
1: Időjárás jelentés.
2: A délelőtti óráktól egyre erősebben süt a nap Kaposváron. Az égen csupán kevés gomoly felhő jelenik meg, csapadék továbbra sem várható. A hőmérséklet gyors emelkedésnek indul, miközben a szél élénk marad.
1: Időjárás jelentést hallottak. A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor. Keszthelyi Tibor. Keszthelyi Tibor.
3: 30 Celsius fok, nem aprózz el. Ennyi van jelen pillanatban is. Sziasztok, ezzel a hőséggel köszöntelek benneteket, és Eminem Houdini slágerével.

0: Hangoljon ránk a munkahelyen is! Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2-n.
1: Sűrű az élet a városban és a helyközi közlekedésben is. Látszik, hogy péntek van, és az is látszik, hogy helyenként már túl vannak egyes iskolákban az évzáró ünnepségeken. Hát ugye változó, melyik iskola éppen hogyan oldja meg valaki majd délután, aztán holnap ugye jönnek az általános iskolás ballagások is. Az általános tapasztalat az, hogy ugye mai napon fölkerült az O betű a táblákra mindenhol, és kitör a vakáció. Valahol zöld napoznak is, de egy biztos, hogy az évzárók előtt és után óriási forgalom lesz majd az iskolák környékén. Most pedig még egyelőre munkaidőben folytassuk tovább munkadalokkal, Bieber-szel, Lost Frequencies-zel, a Hertz zenéjével többek között.

0: Reklam.
1: Deutsche Ingenieurskunst und Premium-Qualität im Volkswagen Tiguan.
0: Azaz, német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Premium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk már a kereskedésünkben.
2: Spirit Auto. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
3: Volkswagen.
4: Nagy bevásárlás otthonra, nagy kenárakon?
5: Igen!
6: A kaposvári Vesztnagykerben.
4: Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell.
6: Nagykeráron mindenkinek.
4: Vesztnagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
6: Hétköznapokon már este 6 óráig nyitva.
7: Hello Kaposvár! Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzlet soron. Több mint 20 éve.
0: Reklám hangzott el. Forgalom, munkahely, suli. Minden könnyebb a legjobb zenékkel. Rádió Most. Mindig önnel, mindig veled.
8: Liza következik a Rádió Mostban, aki nem csak múlatja az időt, hanem hozza is előre az ebédidőt. 11:30 van egyébként. Akinek már korog a hasa, annak sem kell sokat várni. De tény, hogy ahogy csumi és menü van, ott már most is sorok alakultak ki. Hát, jó étvágyat!

Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez. Ooh, hey, hey. Oh, what we're living in. Let me tell you.

0: Velünk gyorsabban telik a munkaidő. Rádió Most. Sporthírek.
1: 3:42 lesz 2 perc múlva. Szép napot kívánok, Kaposvár és Somogy. A sporthírekben a labdarúgó VB tegnapi napjának eseményeit szelegettem össze. Mondom az eredményeket: Gána, Panama 1-0 az L csoportban. A K csoportban Üzbegisztán, Kolumbia 1-3. Az A csoportban Csehország, Dél-Afrika 1-1. A B csoportban Svájc, Bosznia-Hercegovina 4-1. A mai csoportkörben, a B-ben Kanada, Katar 6-0, az A csoportban pedig Mexikó 1-0-ra múlta felül Dél-Korea válogatottját. A mai mérkőzés este 9 órától Egyesült Államok, Ausztrália, éjféltől Skócia, Marokkó, hajnali 2:30-től Brazília, Haiti, hajnali 5-től Törökország, Paraguay, és amúgy holnap este is lesz majd még 2 mérkőzés, 7 órától Hollandia, Svédország, végül este 10-kor Németország, Elefántcsont.
0: Sporthíreket hallottak. Rádió Most. Velünk csak nyerhet.

0: Reklám.
1: Utolsó pár gyógypapucs most 40% kedvezménnyel a Természet patikájában. Siessen, az akció csak a készlet erejéig érvényes. Nyitott és zárt papucsok több színben és fazonban, speciális gyógybetétekkel és praktikus ortopédiai megoldásokkal, hogy minden korosztály számára valódi kényelmet nyújtsanak. Természet patikája, Kaposvár, Anna utca 12.
2: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.699.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
3: Spirit Auto. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
4: Skoda.
5: Padlócsere, felújítás. Most itt a tökéletes alkalom. A Diego-ban 15% kedvezménnyel vásárolhatod meg a laminált és vízálló laminált padlókat, valamint a kiegészítőket június 18-a és 21-e között. Ne maradj le az akcióról! Keresd a Diego áruházat Kaposváron, a Dombóvári út 3-ban. Nyitva hétköznap 9-től 17:30-ig, szombaton 9-től 14 óráig, vasárnap 9-től 13 óráig. Diego.hu.
6: Eljött a pillanat, hogy többet hozzon ki minden kilométerből. A Ford Kuga most már 8.990.000 forinttól elérhető az Autonexusnál Kaposváron. Stílusos megjelenés, modern technológia, kényelmes utastér és magabiztos vezetési élmény. Minden benne van, amiért szeretni fogja az utakat. Ráadásul a jól felszerelt alapmodellhez akár 8 év vagy 150.000 kilométer garancia is jár. Ford Kuga az élmény, ami már az első indításnál meggyőző. Keresse most az Autonexusnál Kaposváron.
7: Amikor az egészségről van szó, nem érdemes kompromisszumot kötni. A Triton Life Kapos Medical régió vezető gastroenterológiai magáncentruma, ahol szakorvosi konzultációk, korszerű endoszkópos vizsgálatok és beavatkozások várják pácienseinket. Modern eszközpark, kiemelt betegbiztonság, felkészült szakembergárda és altatásban is elérhető endoszkópos vizsgálatok. Triton Life Kapos Medical az egészség szolgálatában.
8: Múzeumok éjszakája a Szennai Skanzenben. Június 20-án izgalmas nyáresti programokkal, köztük Szent Iván napi népszokásokkal, szerelmi jóslással, koszorú készítéssel, filmvetítéssel, meseelőadással, rendhagyó tárlatvezetéssel, kézműves játszóval és sok-sok finomsággal várjuk látogatóinkat. A jó hangulatról a Dongó Helka zenekar koncertje gondoskodik. Az estét Szent Ivánéi tűzugrás és táncház zárja a Berbécs együttessel. Ledd meg kedvesed egy felejthetetlen randi estével, és válasszál randi kosarunkat. Bővebb információk és jegyek elővételben www.szennai.skanzen.hu.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
9: Óriási közlekedés fejlesztés indul a városban. Most szombaton rendezik a múzeumok éjszakáját. Jó napot kívánok, dél van. A rádió most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Jelentős közlekedésfejlesztés kezdődik Kaposváron. Összesen 1000 új parkolóhelyet alakítanak ki a város több pontján, köztük lakótelepi tömbök környezetében, hogy enyhítsék a növekvő autóforgalom okozta terhelést. A közösségi közlekedésben új, lakossági igényekre szabott menetrend bevezetésére készülnek, amelyet az érkező új buszflotta is támogat majd, többek között új megállókkal az Aranyi lakótelepen és a Nyár utcában. A fejlesztési tervek része két önvezető autóbusz elindítása is, amelyek a Baross Gábor utca, Csík-Ferenc sétány, Cseri út, Egyenesi út, illetve a Németh István fasor környékén közlekednének. Kaposváron idén is színes programokkal várják az érdeklődőket a múzeumok éjszakáján, most szombaton. A Ripőrónai Múzeumban és kapcsolódó helyszínein tárlatvezetések, ismeretterjesztő előadások,

0: Interaktív foglalkozások és különleges bemutatók várják a látogatókat az esti óráktól egészen éjfélig. A programok célja, hogy minden korosztály számára élményszerű formában mutassák be a kiállításokat és a múzeumi munkát, egyben különleges éjszakai kulturális élményt kínálva a városban. A városi programokon kívül a Szennai Skanzen és egy a városban működő magánklinika is kinyitja kapuit. Két somogyi rendőr belügyminiszteri elismerésben részesült az UEFA Bajnokok Ligája budapesti döntőjének biztosításában nyújtott kiemelkedő szolgálati teljesítményéért. Balatincz Gábor törzs őrmester és Kovács Bence őrmester a rendezvény rendőri biztosításában végzett munkájukkal érdemelték ki ezt az elismerést. A hatóság tájékoztatása szerint a nagy tömegeket vonzó sportesemény rendben zajlott, súlyos bűncselekmény nem történt, az intézkedések száma pedig alacsony volt. Elindult az idei első zenés program Fonyódon. A zenés naplementék sorozatban élő zenei produkciók kísérik a naplementét a Balaton partján, a rendezvény pedig ingyenesen látogatható egész nyáron. A szervezők több héten át tartó koncert sorozattal készülnek, amelyben különböző zenei műfajok is helyet kapnak a nyári balatoni esték hangulatában. Nyári diákmunkát támogató programot indított a Szociális és Családügyi Minisztérium. A 16 és 25 év közötti diákok és egyetemisták nyári foglalkoztatásához a munkáltatók bértámogatást igényelhetnek a július 1-e és augusztus 31-e közötti időszakra. A támogatás önkormányzatoknál, egyházi intézményeknél, valamint a mezőgazdaság, turizmus és vendéglátás területén is elérhető, összege pedig munkakörtől függően legfeljebb 279.900, illetve 242.100 forint lehet.
1: Időjárás jelentés.
0: Napos, igazán nyárias idő jellemzi a nap középső szakaszát is. A hőmérséklet fokozatosan közelíti a 30 fokot, és az égbolton csak elszórtan tűnnek fel gomoly felhők. Az élénk légmozgás kissé enyhíti a melegérzetet, esőre azonban nem kell számítani.
1: Időjárás jelentést hallottak.
2: A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
3: Itt vagyok, és egyben jó étvágyat kívánok, hiszen elindult a délután, elindult az ebédidő, és már el is indult Alex Wallen és Jelly Roll közös zenéje is.

0: együtt töltjük a délutánt. Találkozzunk a 91.2-n. Rádió Most. Programajánló.
1: Mozifilm ajánló. A kaposvári Kultikban ma két előadáson a leleplezés napja, aztán horrorra akadva. A Mandalore és a Grogu, a Toy Story 5 című újdonság, a Michael, a Szürke Zóna, az Életem legjobb száma, és a Backrooms hátsó szobák pedig még egy-egy koraesti esti előadáson megtekinthető. Ezen kívül a holnapi napból a múzeumok éjszakájából ajánlom például a Szennai Skanzen programjait. Este 6 órától nyílik egy fotókiállítás és filmvetítés is lesz. 20 óra 30 perctől Dongó Helka koncert, 21:30-tól Szent Ivánéi Táncház és Tűzugrás a Berbécs együttessel, de kísérő programként például lesz szalonna sütés a tűz körül, népi és kézműves játszó, meseelőadás, randikosár, közös énekszó melletti koszorúkészítés és szerelmi jóslások is, ahogy régen anno.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: Hangoljon ránk a munkahelyen is! Rádió Most. Kaposvár rádiója a 91.2. Programajánló.
1: Meghoztam a múzeumok éjszakája holnapi napnak a másik program helyszínét, ami a Riprónai Múzeum, de lehet a Szent Jagabi Bencés apátság romkertje és a Riprónai Emlékház és Látogató Központ is. A múzeumban délután 5 órától éjfélig tartanak az események, a börtönök régen és ma bemutatótól kezdve egészen a tűzugrásig, közte élményfestés, aztán Vitéz János Báb előadás, lesz családfa kutatása a levéltári programokban, szakmúzeológusokkal, kiállításokon múzeumi tapogatók, tárlatvezetések, egy kiállítás is nyílik a legzseniálisabb s legmagyarabb tudósunkról, azaz Herman Ottóról. Szent Jakabban 5 órától éjjel 11-ig várják a kedves érdeklődőket, és többek között este 9-kor lesz majd Fáklyás tárlatvezetés is, még a Riprónai Emlékházban este 6-tól egészen, sőt inkább 5 órától éjjel 11-ig várják az érdeklődőket. Két alkalommal lesz koordinátori tárlatvezetés is, este 6 és 7 órai kezdettel.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: Reklám.
1: Új autót keres? Most itt a remek lehetőség. A Kia Sportage Essence már 9.349.000 forinttól elérhető az Auto Nexusnál Kaposváron. Modern megjelenés, gazdag alapfelszereltség és 7 év vagy 150.000 kilométer garancia. Keresse a Kia Sportage Essence modellt az Auto Nexusnál Kaposváron és induljon útnak stílusosan.
2: Kia. Movement that inspires.
3: Ne cipelje, rendelje! Gázpalack kokházhoz szállítással 70-170-87-75.
1: A Triton Life Kapos Medikálban a felnőtt gastroenterológiai vizsgálatok gyermek gastroenterológiával egészültek ki. Legyen szó visszatérő hasfájásról, ételérzékenységről vagy emésztési problémákról. Szakértő kezekben van az egész család. Egészség, bizalom, odafigyelés egy helyen. Triton Life Kapos Medikál az egészség szolgálatában.
4: Amikor az egészségről van szó, jó érzés tudni, hogy minden segítséget egy helyen megtalál. A Triton Life Kapos Medikálban a szakértelem összehangolt szakmai együttműködéssel és komplex ellátással párosul. Gastroenterológia, ultrahang, nőgyógyászat, bőrgyógyászat, urológia és számos további szakrendeléssel várjuk. Triton Life Kapos Medikál az egészség szolgálatában.
5: Hyundai Tucson a Kaposvár Kft-nél 9.490.000 forinttól, nagyon kedvező finanszírozással, gazdag felszereltséggel. Jöjjön és próbálja ki! Kaposvár, Pécsi utca 4, a Rákóczi focipálya mellett. Hyundai Kaposvár Kár. Kár lenne kihagyni.
1: Egy nyári és balkonnövény akció a Hélia kertészetben. Mediterrán különlegességek, évelő dísznövények, gyümölcstermők és zöldségpalánták széles választékával, valamint akciós egynyáriakkal és balkonnövényekkel várunk a hét mindennapján a Mező utcában a keleti temető mellett. Hélia kertészet, ahol a nyár igazán kivirágzik. Részletek Facebook oldalunkon.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
6: Alaposan felkészült a város a hőségriadóra. Múzeumok éjszakáját tartanak holnap Kaposváron és környékén. Jó napot kívánok! A rádió most legfrissebb híreit Pál Patriciától hallják. Felkészült Kaposvár a hőségriadóra. Szita Károly közösségi oldalán arról számolt be, hogy a város kihelyezi a párakapukat és a napvitorlákat, valamint működteti az ivókutakat a várható nagy meleg idején. A polgármester arra kérte a lakosságot, hogy fokozottan figyeljenek saját maguk és egymás egészségére a hőség idején. Kaposváron idén is színes programokkal várják az érdeklődőket a múzeumok éjszakáján, most szombaton. A Ripőrónai Múzeumban és kapcsolódó helyszínein tárlatvezetések, ismeretterjesztő előadások, interaktív foglalkozások és különleges bemutatók várják a látogatókat az esti óráktól egészen éjszakáig.

0: félig. A programok célja, hogy minden korosztály számára élményszerű formában mutassák be a kiállításokat és a múzeumi munkát, egyben különleges éjszakai kulturális élményt kínálva a városban. A városi programokon kívül a Szennai Skanzen és egy a városban működő magánklinika is kinyitja kapuit. Egy új, a villamosipari szakképzésben használható tankönyvet írt egy kaposvári informatikus és oktató. A kötet szeptembertől segítheti a technikumok és szakképző intézmények diákjait, és a szerző Mike Gábor több évtizedes szakmai tapasztalataira építve foglalja össze az alapokat. A cél, hogy a tanulók korszerű eszközökön keresztül sajátítsák el a szakmai ismereteket, beleértve a mesterséges intelligencia okozta lehetőségeket is. Elkészült a Kutyabarát Balaton élmény kalauz, amely egy ingyenesen elérhető térkép a Balaton környékén nyaraló kutyás gazdik számára. A kiadvány segít megtalálni a kutyabarát strandokat, szállásokat, éttermeket, valamint az állatorvosi ügyeleteket és egyéb fontos szolgáltatásokat. A kezdeményezés célja, hogy a nyaralás során felmerülő helyzetekben, például egy esetleges sérülés vagy hirtelen szükséges ellátás esetén gyors és átlátható segítséget nyújtson. Július 1-től új uniós szabály lép életbe, amely szerint a 150 eurónál kisebb értékű EU-n kívülről érkező webáruházi csomagok után 3 euró átalányvámot kell fizetni. A Nemzeti Adó és Vámhivatal tájékoztatása szerint a díjbevezetése kötelező és nem halasztható. A költséget jellemzően a szállítást és vámkezelést végző szolgáltatók rendezik, így a vásárlóknak külön teendőjük nincs. Az intézkedés célja az uniós és harmadik országbeli kereskedők közötti versenyfeltételek kiegyenlítése és a fogyasztók védelme. A részletszabályokat pedig a NAV 89 pontos, gyakran ismételt kérdések pontja ismerteti.
1: Időjárás jelentés.
0: A délutáni órákra 30 fokig emelkedik a hőmérséklet Kaposváron. A sok napsütést csupán kevés felhő zavarja meg, a száraz idő pedig továbbra is kitart. Az északnyugati szél élénk marad, de nem akadályozza a szabadtéri programokat.
1: Időjárás jelentést hallottak.
2: A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.

0: Utóbb Dua Lipa és a Houdini. Előtte Metzger, Vicky, Nagy Bogi és Miss Mood közös lángere pörgött itt a Rádió Mosban Éden címmel, amely 3 héttel ezelőtt jelent meg, és ez alatt már közel 600 ezres nézettsége van a legnagyobb videó megosztó portálon, amelyhez többek között az alábbi komment is érkezett Zolitól. Tele van már a YouTube AI zenével, mesterséges intelligencia által generált zenével, és igazán felüdülés, amikor hallok egy ilyen dalt, tökéletesen élő énekesekkel, szép hangokkal, megjelenésekkel, precízen összeállító dal, köszi lányok! És igen, egyébként tipikusan olyan dal, meghallgatja egyszer az ember, jó van, dalocska. Aztán hallja még egyszer, és előbb-utóbb eljut az agy legmélyebb bugyrába is, beissza magát, mint vizet a szivacs, és akkor válik igazán megértetti. Egyébként Metzger Vikinél nem az első ilyen jellegű, hogy hölgyekkel dolgozik együtt. 7 éve pontosan ugyanez a Miss Mood, akit is szerepelt, és akkor nem mellesleg Dukai Reginával közös hármasa volt, a Titok.
1: 91.2

0: Friss, változatos, zenére hangol. Rádió Most. Kellemes délután.
1: A műsorszám támogatója az idén egy éves à la carte autóház. Több vezető automárka kínálata, szakértő tanácsadás és kiemelkedő szervízszolgáltatás egy helyen.
0: Programajánló.
2: Igazára megbeszabott az első már vakációs hétvége. Igal Nice címmel éjszakai fürdőzés lesz az igali gyógyfürdőben. Holnap este 7 órától zenél a kollégánk Horváth Szabi, azaz DJ Volumen, lesz egy jó kis buli a csillagok alatt, és érkezik egy sztárvendég, Regán Lili. Jó szórakozást!
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!
1: A műsorszám támogatója az idén egy éves à la carte autóház. Több vezető automárka kínálata, szakértő tanácsadás és kiemelkedő szervízszolgáltatás egy helyen.
0: Reklám.
2: Stúdió vendégünk Rege Péter, az à la carte autóház márka kereskedés vezetője. Az itt létének apropója pedig az autóház egy éve születésnapja.
3: Az à la carte autóház az elmúlt éven sokak számára vált ismerős névé, nem csak Kaposváron, de Kaposvár környéken is. Kereskedésünkben 9 népszerű márka modelljei közül válogathatnak az ügyfelek, legyen szó első autóról, családi autóról, vagy akár céges használatra keresett modellről. Cél számunkra egyszerű, segíteni ügyfeleinknek megtalálni azt az autót, amely valóban megfelel az igényeiknek hétköznapi, akár céges felhasználásra.
2: Természetesen nem csak új autót lehet vásárolni, hanem a szerviz hátteret is biztosítják.
3: Kereskedésünk egyik kiemelkedő szolgáltatása a Modern Service Központ, ahol rendszeres karbantartások mellett garanciális és garanciális időn túli javításokat is végzünk. Különösen fontos szerepet kap a teljes körű kárügyintézés nálunk, melynek köszönhetően egy esetleges baleset után az ügyfeleknek nem kell külön-külön intézniük a javítással kapcsolatos teendőket. A kárrendezéstől kezdve a javításig minden folyamatot szakembereink koordinálnak, így az autótulajdonosok gyorsabb és kényelmesebb ügyintézésre számíthatnak.
2: Tehát akkor mondhatjuk, hogy minden egy helyen.
3: Természetesen.
2: Személyesen is lehet érdeklődni, és online is. Mik az elérhetőségek?
3: Márkakereskedésünk Kapos mérő felé vezető úton, a Hársalja utca 5 szám alatt található, a weboldal címünk pedig a www.alacarteautoház.hu.
2: Köszönjük szépen a megosztott információkat.
3: És köszönjük, és hamarosan újabb információkkal jelentkezünk.
0: Reklám hangzott el. Műsorajánló. Kaposvári Krónika. A város hír összefoglalója minden nap 18 órától itt, a Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. Legyen jobb napja! Most! Hallgasson ránk! Rádió Most! FM 91.2.

0: Imre slágere pörgött itt a rádió mostban. Igen, csak az ebédidő vége fele járunk már, de hanetántán még nem volt meg, akkor jó étvágyat hozzá. 2 percen múlott egyébként 2:45, és bízom benne, hogy apránként már azért a munkaidő végét is megközelítettük. Aki a legkorábban kezd és a legrövidebb hetet tudja maga mögött, az már végzett délben. 2 órakor is lesz most még egy felszabadulás, aztán majd 4-kor a szokásos munkaidő végén. Na de aminek a legjobban örültek a gyerekek, a diákok, inkább így mondom, az az iskolai időszak vége. Az iskolai utolsó nap egyébként nem egy történet vége, hanem az a pont, ahol a megszerzett tudás, a közös nevetések és a leküzdött akadályok útravalóvá érnek a zsebekben. Ezzel a búcsúval bezárul egy fejezet, főleg a végzősöknél, de a legfontosabb leckét egyébként már megtanulhatták a diákok, az pedig az, hogy képesek fejlődni, alkalmazkodni és a kellő összetartani. Úgyhogy kedves diákok, hozzátok szólnék, akik érettségiztetek, akik túl vagytok már a 8-on vagy a középiskolán, a 4-en, 5-en. Lépjetek át bátran a következő kapun, mert a jövő nem egy tőletek független hely, hanem olyas valami, amit a mai naptól kezdve ti magatok írtok és formáltok.
1: A legjobbak, a legfrissebbek, első kézből. Rádió Most, Kaposvár. Napközben is önnel, napközben is.

0: Reklám.
1: Június 20-án téged is várunk az év első éjszakai fürdőzésére, az Igali Gyógyfürdőbe. A gyógyvíz, a hangulatosan kivilágított medencék látványa, a finom koktélok és a legjobb zenék teszik teljessé az élményt. 19 órától DJ Volumen a legjobb parti zenékkel szórakoztat. 21 órától a sztár vendég Regán Lili pörgeti fel a hangulatot. A fürdő június 20-án éjfélig tart nyitva. Igal Nights. Buli a csillagok alatt. Bővebb információ az Igali Gyógyfürdő Facebook oldalán.
2: Múzeumok éjszakája a Szennai Skanzenben. Június 20-án izgalmas nyáresti programokkal, köztük Szent Iván napi népszokásokkal, szerelmi jóslással, koszorú készítéssel, filmvetítéssel, meseelőadással, rendhagyó tárlatvezetéssel, kézműves játszóval és sok-sok finomsággal várjuk látogatóinkat. A jó hangulatról a Dongó Helka zenekar koncertje gondoskodik. Az estét Szent Ivánéjé tűzugrás és táncház zárja a Berbécs együttessel. Ledd meg kedvesed egy felejthetetlen randi estével, és válasszátok randi kosarunkat. Bővebb információk és jegyek elővételben www.szennai.skanzen.hu.
3: Ne cipelje, rendelje! Gázpalac kokházhoz szállítással 70-170-87-75.
2: Utolsó pár gyógypapucs most 40% kedvezménnyel a Természet patikájában. Siessen, az akció csak a készlet erejéig érvényes. Nyitott és zárt papucsok több színben és fazonban, speciális gyógybetétekkel és praktikus ortopédiai megoldásokkal, hogy minden korosztály számára valódi kényelmet nyújtsanak. Természet patikája, Kaposvár, Anna utca 12.
0: Reklám hangzott el. Hírek most!
4: Útfelújítási munkálatok kezdődnek nyáron a városban. Jelentős sporttámogatást kapnak az élvonalbeli csapatok. Jó napot kívánok, 2 óra van. Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Gázvezeték felújítás miatt több kaposvári utcában is munkálatokra kell számítani a nyár folyamán. A Németh István fasorban már elkezdődött a fejlesztés, ez egészen a Bicó közig tart, és főként a parkolóhelyeket, valamint a kerékpárutat érinti majd. Az iskolaszünetben folytatódik a Bajcsy-Zsilinszky utca gázvezeték felújítása is, a Zárda utca és az Ezredév utca között. A munkálatok idején 48 parkolóhelyet lezárnak, az autós forgalmat azonban csak kisebb korlátozások érintik. A Kossuth-Lajos utca zeneiskolai szakaszán azonban megváltozik a behajtási irány, így a Bajcsiból balra a Somsics utca felé nem lehet majd behajtani ezen az utcán keresztül. Az Arany János közben szintén gázrekonstrukció kezdődik, az útburkolat felújítását pedig a munkák befejezése után végzik el. A város előírása szerint a Németh István fasorban és a Bajcsy-Zsilinszky utcában az iskola kezdésig be kell fejezni a beruházásokat. 600 millió forintot biztosít Kaposvár a következő szezonban a város kiemelt sportegyesületeinek támogatására, döntött a csütörtöki közgyűlés. A támogatás nem csak az élcsapatok működését segíti, hanem az utánpótlás nevelésre is kiterjed, így a fiatal sportolók fejlődését is kiemelten támogatja a város. A testület értékelése szerint a kaposvári sportegyesületek kiemelkedő évet zártak, és a város a jövőben is elkötelezetten támogatja a sportot és az egészséges életmódot, hogy a sikerek és a példaképek a fiatalokat is rendszeres testmozgás felé ösztönözzék. A Kométa gazdasági igazgatója Stankó Attila volt a Helyi Hősök rendezvény sorozat legutóbbi vendége Kaposváron. A Társadalmi Vállalkozások Országos Szövetsége által szervezett esemény célja, hogy bemutassa a térség meghatározó személyiségeit. A beszélgetésen szó esett a vállalati növekedésről, a felelős foglalkoztatásról, valamint a helyi gazdaságfejlesztés szerepéről is. Hőségriadót rendeltek el szombat 0 órától kedd éjfélig. A hatóságok arra figyelmeztetnek, hogy a tartósan magas hőmérséklet miatt fokozott folyadékbevitel, napvédelem és árnyékos helyek keresése javasolt, valamint kerülni kell a tűző napot a legmelegebb órákban. Kiemelik, hogy mindig legyen kéznél elegendő víz, használjunk erős, fényvédelemre alkalmas naptejet. A hatóságok arra is felhívják a figyelmet, hogy senkit ne hagyjunk zárt járműben, és szükség esetén a 112

0: 2-es segélyhívó szám hívható.
1: Időjárás jelentés.
0: Kellemes nyári idő uralja a délutánt. A csúcshőmérséklet helyenként eléri a 30 fokot is, miközben a napsütés dominál. Csapadék nem alakul ki, az élénk szél ugyanakkor időnként felfrissíti a levegőt.
1: Időjárás jelentést hallottak.
2: A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
3: Sziasztok, kellemes délutánt kívánok. A Rádió Most legnagyobb slágereivel. Olyan előadó óriások jönnek és ragadnak mikrofont, mint Gwen Stefani, Jonas Blue, Selena Gomez, majd Demi Lovato.

Pillanat a tiéd. Rádió Most. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Sandor Gáspár itt a Rádió Mosban, Jason Mrazzel egy 2008-as felvételben. Nem sokára még régebbre merészkedünk, jön a Cut and Move és a Give It Up, egy átdolgozás. Előtt azonban még Olivia Rodrigóval lehet majd bulizgatni, energizálódni, mert hogy utóbbiból energiából van benne bőséggel, van benne jócskán. Apropó, hogy áll a ti energia szintetek? Ez úgy szokott általában péntekre alakulni, hogy teljesen lemerül az ember a munkaidő végére, majd amikor vége a munkaidőnek, átkattan az ember agya, és ismét feltöltődik már eleve a hétvége gondolatára is.
1: Kell még egy kis lendület? Délután is! Rádió! Most! FM 91.2

0: Programajánló.
1: Fél három után 5 perccel járva a programajánlóban túl, ugyebár a holnapi szombati múzeumok éjszakája programjain ajánlok még valamit. Egy orgona harsona hangversenyt, méghozzá Nagy Boldogasszony Székesegyházban este 7:30 kezdéssel Teleki Miklós és Vámosi Péter fog majd muzsikálni. A műsorban Bach, aztán Marcello, Torelli, Gilman, továbbá César, Frank és Kolonnai művek fognak felcsendülni. A belépés díjmentes, de adományokat az egyházközség javára elfogadnak majd a helyszínen.
0: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!

0: Amy Winehouse, az előadó művész, aki már nincs köztünk, és szívszorító belegondolni egyébként, hogy a popkultúra legnagyobb ikonjai közül hányan távoztak már tragikusan fiatalon, pont gyakran a hírnév nyomása, függőségeik vagy erőszak miatt, miközben a mai orvostudomány és az életkörülmények mellett simán köztünk élhetnének. Pont Amy Winehouse, aki 27 évesen ment el, ma 42 éves lenne egyébként, szeptemberben tölteni a 43-at. Vagy Tupac Shakur, aki 25 évesen lőtték le, és éppen a napokban, június 16-án lett volna 55 éves. Notorious B.I.G. 24 évesen hunyt el, és májusban lett volna 54. Kurt Cobain, aki 27 évesen ment el, idén februárban töltötte volna az 59-et. Freddie Mercury 45 évesen ment el, idén szeptemberben lenne 80. Jim Morrison decemberben 82. Jimi Hendrix is csak 83. John Lennon, aki 40 évesen hunyt el, idén októberben ünnepelné a 86. születésnapját. Tehát felfoghatatlan mennyi sláger, zenei forradalom és érett korszak maradt bennük, amit már sosem hallhattunk.
1: 91.2 Rádió most.

0: Reklám.
1: Egy nyári és balkonnövény akció a Hélia kertészetben. Mediterrán különlegességek, évelő dísznövények, gyümölcstermők és zöldségpalánták széles választékával, valamint akciós egynyáriakkal és balkonnövényekkel várunk a hét mindennapján a Mező utcában a Keleti temető mellett. Hélia kertészet, ahol a nyár igazán kivirágzik. Részletek Facebook oldalunkon.
2: Neked mi a 8? Szuperluxus felszereltség? 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia? Pompás finanszírozás? 11 millió 400 ezer forinttól? A Cherry Tiggo 8 mindet hozza egyszerre. Az év legjobb ajánlata május 8-ától 10 hétig. Ez a nem mindegy. Részletek a cherrymotors.hu-n és a Cherry márka kereskedésekben.
3: Padlócsere, felújítás. Most itt a tökéletes alkalom. A Diego-ban 15% kedvezménnyel vásárolhatod meg a laminált és vízálló laminált padlókat, valamint a kiegészítőket június 18-a és 21-e között. Ne maradj le az akcióról! Keresd a Diego áruházat Kaposváron, a Dombóvári út 3-ban. Nyitva hétköznap 9-től 17:30-ig, szombaton 9-től 14 óráig, vasárnap 9-től 13 óráig. Diego.hu.
4: Nagy bevásárlás otthonra, nagy kenárakon?
5: Igen!
6: A kaposvári Vesztnagykerben.
4: Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell.
6: Nagykeráron mindenkinek.
4: Vesztnagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
6: Hétköznapokon már este 6 óráig nyitva.
1: Új autót keres? Most itt a remek lehetőség. A Kia Sportage Essence már 9.349.000 forinttól elérhető az Auto Nexusnál Kaposváron. Modern megjelenés, gazdag alapfelszereltség és 7 év vagy 150 ezer kilométer garancia. Keresse a Kia Sportage Essence modellt az Auto Nexusnál Kaposváron és induljon útnak stílusosan.
7: Kia. Movement that inspires.
8: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni, keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
9: Nyáron irány a Balaton?
10: Ah, na-na, és esténként kultkikötő.
9: Jó ötlet, mit nézzünk? Színház, koncert, gyerekprogram?
10: Bármit választunk, jó lesz. Már küldöm is a műsort.
1: Kultkikötő.hu.
0: Reklám hangzott el. Hírek most.
11: Színházi piknikkel és múzeumok éjszakájával kezdődik a nyári szezon Kaposváron, a Balatonon pedig már zenés nyári estéket is tartanak. Jó napot kívánok, délután 3 óra van, én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Kaposváron idén is színes programokkal várják az érdeklődőket a múzeumok éjszakáján, most szombaton. A Ripőrónai Múzeumban és kapcsolódó helyszínein tárlatvezetések, ismeretterjesztő előadások, interaktív foglalkozások és különleges bemutatók várják a látogatókat az esti óráktól egészen éjfélig. A programok célja, hogy minden korosztály számára élményszerű formában mutassák be a kiállításokat és a múzeumi munkát, egyben különleges éjszakai kulturális élményt kínálva a városban. A városi programokon kívül a Szennai Skanzen és egy a városban működő magánklinika is kinyitja kapuit. Idén is megrendezik a színházi pikniket most vasárnap a Színház Parkban. A program a korábbi évekhez hasonlóan szabadtéri, egésznapos rendezvényként fut, ahol gyerek és családi programok, zenés és táncos bemutatók, interaktív foglalkozások, valamint gasztronómiai kitelepülések is helyet kapnak. A látogatók többek között játékos aktivitásokkal, közönségtalálkozó jellegű színházi bemutatókkal és könnyed színpadi műsorokkal találkozhatnak. A belépés pedig ingyenes. A rendezvény célja, hogy közelebb hozza a színházat a városlakókhoz egy kötetlen, piknik hangulatú közösségi esemény során. Elindult az idei első zenés program Fonyódon. A zenés naplementék sorozatban élő zenei produkciók kísérik a naplementét a Balaton partján, a rendezvény pedig ingyenesen látogatható egész nyáron.

0: A szervezők több héten át tartó koncert sorozattal készülnek, amelyben különböző zenei műfajok is helyet kapnak a nyári balatoni esték hangulatában. Kezdeményezheti a védett üzemanyagár kivezetését a kormány, miután a piaci árak várhatóan a hatósági szint alá csökkennek a következő napokban. A nemzetközi olajpiacon továbbra is enyhülő tendencia látszik, a Brent olaj ára 80 dollár alá süllyedt. A nagykereskedelmi árak csökkenése a hazai kutakon is megjelenhet, így a benzin és a gázolaj ára is tovább mérséklődhet a közeljövőben. Megkezdte működését a Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank, amelynek célja a felesleges, de még felhasználható állateledelek megmentése és eljuttatása állatmenhelyekhez, önkormányzatokhoz és rászoruló szervezetekhez. A kezdeményezés indulásakor mintegy 120 tonna eledellel rendelkezik, és hamarosan további 200 tonna készlet érkezik. Az alapítók szerint a program egyszerre segíti az állatvédelmet és csökkenti a pazarlást.
1: Időjárás jelentés.
0: A délutáni órákra 30 fokig emelkedik a hőmérséklet Kaposváron. A sok napsütést csupán kevés felhő zavarja meg, a száraz idő pedig továbbra is kitart. Az északnyugati szél élénk marad, de nem akadályozza a szabadtéri programokat.
1: Időjárás jelentést hallottak.
2: A Rádió Most stúdiójában. Keszthelyi Tibor.
1: Keszthelyi Tibor.
2: Keszthelyi Tibor.
3: Tartalmas délutánt és tartalmas hétvégét kívánok nektek. A legtöbb munkahelyen egy óra múlva vége már a munkának. Nyilván az ügyeletekben, meg ott, ahol több műszakban megy a munka, ott nincsen megállás. Oda kitartást kívánok mindenki másnak, pedig kellemes időtöltést és jó kikapcsolódást. Segít benne ezúttal Miles Smith, majd Alex Warren újdonsága.

0: friss, változatos, zenére hangol. Rádió Most. Kellemes délután.
1: Kitört a nyári szünet, lesznek még évzárok, természetesen holnap még ballagások, de hát akárhogy is a jövő héten már nyár van, ami egyébként nem kis feladatot ró mindazon szülőkre, ahol esetleg nincs nagyszülő, aki tudna vigyázni a kisebb gyerkőcökre. És ez a hétvége, ami előttünk van, ez akár a nyár tervezéséről is szólhat. A tökéletes nyár titka ugyanis nem a percre pontosan beosztott menetrendben, hanem a tudatos egyensúlyban rejlik, tervezetekbe, és most családról beszélek úgy általában véve, néhány fix és lelkesítő mérföldkövet, lehet az utazás, egy koncert, vagy egy régóta halogatott könyv elolvasása, de azért hagyjatok tágas tereket a spontaneitásnak és a semmitevésnek is. Ne akarjatok mindent egyszerre bepótolni, inkább választhatok ki három olyan élményt vagy célt, ami valóban feltölt, a hétköznapokat pedig alakítsátok úgy, hogy a koránkelő napfény a lusta délutánok és a hosszú, langyos esték maguktól is megteremthessék majd a szabadság érzését. Még akkor is, hogyha hosszabb szabadság valóban nem lesz ebbe a nyárba se nyaralás, azért a lustálkodás, a pihenés, a feltöltődés az mindenképpen legyen elengedhetetlen része ennek a nyárnak, akárha csak egy desedai pancsolásról, vagy egy virágfürdős, igali pancsolásról legyen szó, bizony erre is kell időt szakítani.

0: műsorszám támogatója az idén egyéves A la carte autóház. Több vezető automárka kínálata, szakértő tanácsadás és kiemelkedő szervízszolgáltatás egy helyen.
1: Programajánló.
2: Bruno Mars vidámkodott az iméntiekben, és tényleg nagyon vidám hétvége áll előttünk. Holnap tele lesz programokkal a múzeumok éjszakája kapcsán. Vasárnap pedig ismételten lesz majd színházi pikniki már a negyedik alkalommal a Színházparkban. Délután 3 órakor indul a megnyitóval, zsonglőrködéssel, akrobatikával, játékos keretek között egy kis vándorcirkusszal. Lesz majd táncház a Somogy zenekarral, fellép az Illaberek Báb Színház Robin Hood előadással. Lesz majd gólyalábas műsor a Kreatív Kráter körrel. Pihitér a Rutkai Bori bandával, évadfája ültetés, fellép a Kaposvár helyőrségi zenekar egy gyep show-val, jön Aire Pablo Bricenyo, a venezuelai spanyol gitárművész, és Séri Horváth Zsófi hegedű művész egy közös produkcióval. Az este folyamán lesz majd tűzzsonglőr show és nosztalgia koncert is a Csiki művészeivel.
1: Ez volt a programajánló. Jó szórakozást kíván a Rádió Most!
0: A műsorszám támogatója az idén egyéves A la carte autóház. Több vezető automárka kínálata, szakértő tanácsadás és kiemelkedő szervízszolgáltatás egy helyen.
1: Reklám.
2: Stúdió vendégünk Rege Péter, az A la carte autóház márka kereskedés vezetője. Az itt létének apropója pedig az autóház 1 éves születésnapja. Természetesen nem csak új autót lehet vásárolni, hanem a szerviz hátteret is biztosítják. Jól tudom?
3: Kereskedésünk egyik kiemelkedő szolgáltatása a Modern Service Központ, ahol rendszeres karbantartások mellett garanciális és garanciális időn túli javításokat is végzünk. Különösen fontos szerepet kap teljes körű kárügyi intézés nálunk, melynek köszönhetően egy esetleges baleset után az ügyfeleknek nem kell külön-külön intézniük a javítással kapcsolatos teendőket. A kárrendezéstől kezdve a javításig minden folyamatot szakembereink koordinálnak, így az autótulajdonosok gyorsabb és kényelmesebb ügyintézésre számíthatnak.
2: Tehát akkor mondhatjuk, hogy minden egy helyen.
3: Természetesen.
2: 1 éves születésnap, ez általában kedvezményekkel szokott járni. Milyen meglepetésekkel várjátok a kedves érdeklődőket?
3: Nyilván az nálunk is így van. Az első évforduló alkalmából az A la carte autóház szeretné megköszönni az ügyfelei bizalmát. Ennek részeként különböző szerviz kedvezményekkel készülünk, melyek kiváló lehetőséget kínálnak az autók felkészítésére és karbantartására.
2: Biztos vagyok benne, hogy vannak még jó kis kedvezmények és akciók. Személyesen is lehet érdeklődni, és online is. Mik az elérhetőségek?
3: A kereskedésünk Kapos mérő felé vezető úton a Hársalja utca 5 szám alatt található, a weboldal címünk pedig a www.alacarteautoház.hu.
2: Köszönjük szépen a megosztott információkat.
3: Mi is köszönjük, és hamarosan újabb információkkal jelentkezünk.
1: Reklám hangzott el. Műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó. Emeljétek tekinteteteket az égbolt felé velem, mert hogy ugye a napokban sajnos elhunyt Ellen Hale csillagász. Az ő hagyatéka szintén a róla és egy másik csillagászról, Thomas Bobról elnevezett üstökös, a Hale Bob. Napokig ott volt az égbolton, jól emlékszem, 1997-ben. Ráadásul ennek az üstökösnek az a pikantériája, hogy nem 75-76 évente jár csak erre, mint a Hale-i, hanem csak 4000 évente téved a naprendszerbe, tehát legközelebb várhatóan majd 4385 és 87 között fog újra megjelenni, eddig kell rávárni az emberiségnek, ha egyáltalán lesz akkor még emberiség. Tehát akkor bátran mondhatjuk azt, hogy az unokáink unokáinak az unokái sem fogják látni, sőt az ő unokáik sem fogják látni, majd az ő unokáik sem fogják látni, és ezt még hosszasan sorolhatnám, bizony 4385, 86 vagy 87 lesz az, amikor megjelenik. 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgass meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallotta. Hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most, Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.

0: Ben Hino slágerét hallgattuk, a Something I Need egyébként eredetileg a One Republic együttes száma. Egy szenvedélyes, hálás és kissé viharos szerelmi vallomás. Nagyjából arról szól, hogy bár az élet kaotikus és a kapcsolatoknak is megvannak a maga hullámvölgyei, a kedves az egyetlen fix pont az életben, akire a főhősnek igazán szüksége van a túléléshez. A dal végső üzenete pedig, hogy a szeretetért és a boldogságért bizony érdemes harcolni, mert a megfelelő partner mellett még a nehézségek is elviselhetővé válnak. Ó, jól megénekelte, szuper módon összefoglalta. De már is váltunk, nem csak előadott dalt, hangulatot is. A lejátszóban már Martin Garrix és a Mad. Ez meg egy olyan hullámzóan, mérgezően romantikus kapcsolatot mutat be, ahol a felek folyton vegyes jelzéseket küldenek egymásnak. És amíg az előző romantikus volt, ez sokkal pörgősebb lesz.
1: Együtt töltjük a délutánt. Találkozzunk a 91.2-n. Rádió Most. Jó.

0: ahol minden igazi sláger helyet kap. 91.2 Rádió Most. A pillanat a tiéd. Ne maradj le róla! Reklám.
1: Amikor az egészségről van szó, jó érzés tudni, hogy minden segítséget egy helyen megtalál. A Triton Life Kapos Medikában a szakértelem összehangolt szakmai együttműködéssel és komplex ellátással párosul. Gastroenterológia, ultrahang, nőgyógyászat, bőrgyógyászat, urológia és számos további szakrendeléssel várjuk. Triton Life Kapos Medikál. Az egészség szolgálatában.
2: Eljött a pillanat, hogy többet hozzon ki minden kilométerből. A Ford Kuga most már 8.990.000 forinttól elérhető az Autonexusnál Kaposváron. Stílusos megjelenés, modern technológia, kényelmes utastér és magabiztos vezetési élmény. Minden benne van, amiért szeretni fogja az utakat. Ráadásul a jól felszerelt alapmodellhez akár 8 év vagy 150.000 kilométer garancia is jár. Ford Kuga, az élmény, ami már az első indításnál meggyőző. Keresse most az Autonexusnál Kaposváron.
1: Múzeumok éjszakája a Szennai Skanzenben. Június 20-án izgalmas nyáresti programokkal, köztük Szent Iván napi népszokásokkal, szerelmi jóslással, koszorú készítéssel, filmvetítéssel, meseelőadással, rendhagyó tárlatvezetéssel, kézműves játszóval és sok-sok finomsággal várjuk látogatóinkat. A jó hangulatról a Dongó Helka zenekar koncertje gondoskodik. Az estét Szent Ivánéi tűzugrás és táncház zárja a Berbécs együttessel. Ledd meg kedvesed egy felejthetetlen randi estével, és válasszátok randi kosarunkat. Bővebb információk és jegyek elővételben

0: Gasztroenterológiával egészültek ki. Legyen szó visszatérő hasfájásról, ételérzékenységről vagy emésztési problémákról. Szakértő kezekben van az egész család. Egészség, bizalom, odafigyelés. Egy helyen. Triton Life Kapos Medical. Az egészség szolgálatában.
1: Deutsche Ingenieurskunst und Premiumqualität im Volkswagen Tiguan.
2: Azaz, német mérnöki tudás és prémium minőség a Volkswagen Tiguanban. Akár értette németül, akár nem, ajánlatunk önnek szól. Prémium SUV Németországból. Volkswagen Tiguan már 12.590.000 forinttól. Várjuk már a kereskedésünkben.
3: Spirit Auto. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
4: Volkswagen.
2: Reklám hangzott el. Hírek most.
5: Útlezárásokkal indul a nyár Kaposváron. Hőségriadót rendeltek el országszerte. Jó napot kívánok, 4 óra van. A rádió most híreit a szerkesztőtől, Pál Patriciától hallják. Gázvezeték felújítás miatt több kaposvári utcában is munkálatokra kell számítani a nyár folyamán. A Német István fasorban már elkezdődött a fejlesztés, ez egészen a Bicó közig tart, és főként a parkolóhelyeket, valamint a kerékpárutat érinti majd. Az iskolaszünetben folytatódik a Bajcsy-Zsilinszky utca gázvezeték felújítása is, a Zárda utca és az Ezredév utca között. A munkálatok idején 48 parkolóhelyet lezárnak, az autós forgalmat azonban csak kisebb korlátozások érintik. A Kossuth Lajos utca zeneiskolai szakaszán azonban megváltozik a behajtási irány, így a Bajcsiból balra a Somsics utca felé nem lehet majd behajtani ezen az utcán keresztül. Az Arany János közben szintén gázrekonstrukció kezdődik, az útburkolat felújítását pedig a munkák befejezése után végzik el. A város előírása szerint a Német István fasorban és a Bajcsy-Zsilinszky utcában az iskola kezdésig be kell fejezni a beruházásokat. Faápolási munkálatok miatt ideiglenes parkoló lezárás lesz június 23-án 8 órától a Kaposvári vasútállomás melletti parkolóban. A munkálatok során két fa koronáját metszik vissza. A beavatkozás célja a fák egészségi állapotának megőrzése és a terület biztonságos használatának fenntartása. A városüzemeltetés arra kéri az autósokat, hogy ne parkoljanak az érintett szakaszon, és figyeljék a kihelyezett jelzéseket. Felkészült Kaposvár a hőségriadóra. Szita Károly közösségi oldalán arról számolt be, hogy a város kihelyezi a párakapukat és a napvitorlákat, valamint működteti az ivókutakat a várható nagy meleg idején. A polgármester arra kérte a lakosságot, hogy fokozottan figyeljenek saját maguk és egymás egészségére a hőség idején. Hétfőtől nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzést indít a Nébih. A hatóság ebben az időszakban kiemelten vizsgálja a grillételeket, pácolt húsokat, valamint a jégkrémek és fagylaltok előállítását, különös figyelemmel a higiéniai és nyomonkövetési szabályokra. Az ellenőrzések kiterjednek a szezonális kitelepülésekre is, valamint a gyermektáborok étkeztetésére. Emellett fokozott vizsgálatok lesznek a zöldség, gyümölcskereskedelemben is, beleértve a görögdinnyét és a termelői piacokat. Történelmi sikert aratott Kanada a labdarúgó világbajnokságon. A társházigazda válogatott a B csoport második fordulójában 6-0-ra győzte le Katart Vancouverben, ezzel megszerezte első győzelmét a VB-k történetében. A csoport utolsó fordulójában a 4 pontos Kanada Svájccal találkozik, míg Katar Bosznia-Hercegovina ellen lép pályára.
2: Időjárás jelentés.
5: Kellemes nyári idő uralja a délutánt, a csúcshőmérséklet helyenként eléri a 30 fokot is, miközben a napsütés dominál. Csapadék nem alakul ki, az élénk szél ugyanakkor időnként felfrissíti a levegőt.
2: Időjárás jelentést hallottak.
6: A Rádió Most stúdiójában Keszthelyi Tibor.
7: Sziasztok, kellemes hétvégét, kitört végre valahára, túl vagyunk a legtöbb helyen a munkaidőn, úgyhogy jöhet még egy bevásárlás, egy kis tervezés, és a hétvége megkezdése. Hát azt kívánom, hogy legyen kellően pihentető és feltöltő, még itt az óriási érkező meleg ellenére is. És szeretnének elvinni benneteket valahova ebben az utolsó órában, amit együtt töltünk, a Föld 5 rejtélyes szegletébe. We're dead.

0: Közlekedési információk.
1: Teltház van mindenütt itt a Kaposvár belvárosában, a külsőbb részeken is. Valaki hazafele jön, valaki kifele Kaposvárról, ilyenkor hosszú tömött sorokba lehet menni. Helyenként nagyon nehéz még akár két zöldön is átmenni, úgyhogy türelemre intek mindenkit, plusz ugye nagy meleg nagyon könnyen eltereli a figyelmet és tompává teszi az embert. Ezen kívül a két nappal ezelőtti a keddi viharban megsérült pár rendőrlámpa csak sárgán villognak, vagy éppen sötétek. Figyeljétek a közlekedési, a kereszt táblákat, és az alapján kell közlekedni. Balesetmentes közlekedést kívánunk mindenkinek.
0: Közlekedési információkat hallottak. Jó utat!
1: Mielőtt zenével közlekednénk tovább, amúgy Tarány Tamás érkezik, szeretnének elvinni benneteket egy nagyon-nagyon különleges helyre, egész pontosan 5-re ebben az órában. Kezdjük a venezuelai Maracaibo tóval, ami a világ egyik legkülönlegesebb természeti jelenségének ad otthont, ugyanis itt a Catatumbo folyó torkolatánál tombol a föld legintenzívebb villanytevékenysége. Évente átlagosan 260 éjszakán át szinte folyamatosan cikáznak a villámok a tó felett, amiért a területbe is került a Guinness rekordok könyvébe. Bár a külvilág számára leginkább erről az égi színjátékról ismert, a tó Dél-Amerika egyik legnagyobb édesvízi, barakvízi állóvize, amely alatt hatalmas és értékes kőolaj tartalékok húzódnak. Hát éjszakai fürdőzni azért nem mennék oda. Évi 260 nap vihar, mármint hogy villám vihar. Ó, hát látványnak biztos szép, belegondolni viszont rémisztő a dologba.

0: friss, változatos, zenére hangol. Rádió Most. Kellemes délután.
1: Kaposvár legfontosabb eseményei és legfrissebb hírei a Kapos Televízió hírműsorában.
2: Este 6-kor hírösszefoglaló itt a Rádió Mostban. Sziasztok, tudom, addig van még bő másfél óránk. Aztán utána még egy, mire a Kapos TV esti híradója elkezdődik, és arra rá 2 órával a Kaposvár itt és most hírműsor itt a Rádió Mostban. Lesz előtte mutató szolgáltató magazin műsor is, interjú műsor, de nézzük szépen mindezeknek a tartalmát. A krónikában szó lesz többek között a nyári útfelújításokról, a parkoló lezárásokról, a hőségriadóról, sporttámogatásokról, a holnapi múzeumok éjszakájáról, a mutatóban a Szent Iván éről, illetve a helyi hősök rendezvénysorozatról, amely már megindult itt Kaposváron. A tévéhíradóban arról, hogy átlagosan 2-3 ezer forintos órabére számíthatnak idén a diákmunkások, 25 év alatt ugyanakkor nem kell személyi jövedelemadót fizetni. Szó lesz arról, hogy értékteremtő programok vannak a Vármegyében, és nem csak kaszálnak, hanem építkeznek és növényeket is termesztenek a somogyi közmunkások, illetve arról, hogy Koltai Róbert nemrégiben egy belvárosi lakásétteremben egy verses zenés esten várta az érdeklődőket, akik nyilván nem csalódtak. A Kaposvár itt és most hírösszefoglalóban este 9-kor pedig az orvadászokról, a biohulladék kezelésről, az informatika tankönyvről, szóval mindenről, ami számít és fontos itt Kaposváron és Kaposvár környékén.
1: A képes hírösszefoglalót este 7 órától láthatják a Kapos Televízióban.
3: Reklám. Június 20-án téged is várunk az év első éjszakai fürdőzésére, az Igali Gyógyfürdőbe. A gyógyvíz, a hangulatosan kivilágított medencék látványa, a finom koktélok és a legjobb zenék teszik teljessé az élményt. 19 órától DJ Volumen a legjobb parti zenékkel szórakoztat. 21 órától a sztár vendég Regán Lili pörgeti fel a hangulatot. A fürdő június 20-án éjfélig tart nyitva. Igal Nights. Buli a csillagok alatt. Bővebb információ az Igali Gyógyfürdő Facebook oldalán.
4: Majd ha, vagy most... Nissan Qashqai, a magyarok kedvenc autója 2026-ban. És most keresd a Gangsta Edition-t 7.990.000 forinttól, amíg a készlet tart. Na, mit intéztem? Ilyen nem lesz több. Részletek a nissaneve.hu-n és a Nissan márka kereskedésekben.
5: Amikor az egészségről van szó, nem érdemes kompromisszumot kötni. A Triton Life Kapos Medical régió vezető gastroenterológiai magáncentruma, ahol szakorvosi konzultációk, korszerű endoszkópos vizsgálatok és beavatkozások várják pácienseinket. Modern eszközpark, kiemelt betegbiztonság, felkészült szakembergárda és altatásban is elérhető endoszkópos vizsgálatok. Triton Life Kapos Medical az egészség szolgálatában.
6: Ne cipelje, rendelje! Gázpalac kokházhoz szállítással 70 170 87 75.
7: Kaposvár. Cseréld le telefonodat vagy tabletedet a Connect-telnél. Új és használt készülékek, tartozékok és kiegészítők hatalmas választékban, kedvező áron. Régi telefonodat beszámítjuk. Connect-tel mobiltelefon, laptop és nyomtató kellék szaküzlet a Kaposvár plázában és a Tesco üzletsoron. Több mint 20 éve.
8: Ingatlan tulajdonosok, figyelem! A Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. Vállalja a magántulajdonban lévő hulladékgyűjtő tartályok belső mosását, fertőtlenítését kizárólag előzetes megrendelés alapján. Adja le rendelését június 23-áig az ügyfélszolgálat@khg.hu címen. További információk a www.khg.hu oldalon.
9: A Hírofonban mindig segítőkész csapat és széles választék fogad. Legyen szó mobilról vagy számítástechnikáról, itt jó helyen jársz. A régi Aldis üzletünk áraihoz képest a kiegészítőket 10-50%-kal kedvezőbben tudod beszerezni. Keddenként pedig biztosan féláron kapod. Hírofon. Várunk Kaposváron, a Honvéd utca 55-ben, a szolgáltatóházban, a Digi Volt helyén.
0: Reklám hangzott el. Hazafelé? Tőlünk mindent megtudhat, amiről napközben lemaradt. A legfontosabb információk, a legfrissebb hírek és a legjobb zenék. Rádió Most. Kaposvár. Hazafelé? Elkísérjük.

Rádió most. Ne hallgass mást.

0: kell még egy kis lendület. Délután is. Rádió. Most. FM 91.2.
1: A Linkin Parkot hallgattuk, remek délutánt. Péntek délutánt kívánok nektek. Elviszek benneteket kirándulni, azt ígértem, és jártunk már egy nagyon érdekes helyen. A következő megállunk az oroszországi táncoló erdő. A kaliningrádi fegyves fái azért különlegesek, mert rejtélyes módon hát egy kitekeredett, gyűrűs és hullámzó alakot öltöttek, mintha egy mozdulatlan fagytak volna, mint egy mozdulatban fagytak volna meg tánc közben. Ugye milyen a fenyőfa? Nyíl egyenes fölfele, ez meg van tekeredve, mintha rátekerték volna valamire. Már a helyi legendák a földön túli erőkről mesélnek, a tudósok leginkább az erős tengeri széllel, az instabil homoktalajjal vagy a fiatal hajtásokat megtámadó hernyókkal magyarázzák a különös növekedést. Hát értem, csak hogy hernyók máshol is vannak, meg szél is, na mindegy. Következő megállunk a mexikói csendes zóna. A Mapimi sivatag ezen elszigetelt pontján a rádió, a televízió és a műholdas jelek megmagyarázhatatlan módon teljesen elnémulnak, és az iránytűk is megkergülnek. A rejtét csak fokozza, hogy a területen rendkívül magas a meteorit becsapódások száma, és a talajban található nagy mennyiségű magnetit miatt az egész vidék egyfajta mágneses anomáliaként működik. Érdekes és különleges hely ez is. Csak úgy, mint a Fülöp-szigeteki csokoládédombok. Bohol szigetén több mint 1200, szinte teljesen szabályos félgömb alakú domb magasodik, amelyek a száraz évszakban zöldből mélybarma színűvé változnak. Ez adja a nevüket. Kialakulásukra a helyi folklór egymással harcoló óriások könycsepjeit emlegeti, míg a geológusok szerint a tengeri mészkő évmilliókon át tartó egyenetlen esővíz eróziója hozta létre ezt a különleges formavilágot. Értem én, de hát van ilyen máshol is már megint, és ott mégsem így néz ki. Na, rejtély ez is. De van még egy, ezzel folytatjuk tovább, ez majd az ördög teás kannája lesz Minnesotában.
0: Top volt, ami annó top volt, de még ma sem lejárt lemez.

0: ért be kevesebbel. Mert a pillanat a tiéd. Rádió Most.
1: Ray Daltont hallgattuk, és tovább folytatjuk a kirándulást nagyon-nagyon különleges helyen. Ugye pár ilyet már felsoroltam az imintiekben, és még mindig beszélnék. Mondjuk az ördög teás kannájáról Minnesotában, ahol az ottani Judge Magni Nemzeti Parkban egy vízes és egyik ága egy hatalmas sziklás üstbe, az úgynevezett teás kannába zuhan, ahol aztán a víz egyszerűen eltűnik. Hoppá! A kutatók évtizedekig hiába keresték a titokzatos víznyelő kijáratát festékekkel és pingponglabdák. A modern mérések szerint azonban a víz a mélyben valójában visszatér a folyómederbe, csak egy rejtett föld alatti csatornarendszeren keresztül. De nincsenek magyarázatok, és hogyha azt hinnénk, hogy a világon ilyen különleges dolgok vannak, és ezek mindig csak külföldön vannak, az a válaszom, hogy hát nem, mert Magyarország is tele van lenyűgöző természeti és geológiai képződményekkel, amelyek simán felveszik a versenyt a világ furcsaságaival, íme néhány hazai rejté. Ott van a kazári Riolit-tufa maradvány Nógrád vármegyében. Ez egy holdbéli táj, amelyhez fogható az egész világon mindössze 6 helyen van még. 20 millió évvel ezelőtti vulkánkitörés hamu létrejött barázdát hullámos riolit-tufa mezőről van szó. Vagy ott vannak a bükkábrányi ősfák. 2007-ben egy bükkábrányi bányában, méghozzá 60 méteres mélységben találtak 16 darab mocsári ciprusból álló erdőt, amelyek kb. 7 millió évesek. Rejtélyes és világszenzációnak számított a dolog annó, hogy a fák nem kövesedtek meg és nem váltak szinni, a homokágy úgy konzerválta az organikus fatörzseket, mintha csak pár éve haltak volna el. Aztán ott vannak még a somoskői bazalt orgonák is a magyar-szlovák határon. Egy olyan hajlott orgonasípszerű bazalt zuhatag látható, amely világszinten is ritkaság, vulkáni láva a felszín alatt, és hát ne feledjük, hogy ott van Pilismusiban egészen pontosan Dobogókön a Föld szív csakrája, mert ugye nézet szerint a bolygóknak ugyanúgy megvannak az energia központjai, tehát csakrái, mint az emberi testnek, és pont itt van nálunk, a Pilisben, Dobogókön. Mesebeszéd, mondhatnánk erre, hát, viszont az nagyon elgondolkodtató, hogy még a Dalai Láma is ellátogatott hazánkba ezért a 90-es években, és meg is erősítette, hogy a helynek nagyon különleges energetikai kisugárzása van. Nos, ezekkel a rejtélyekkel búcsúzom, ne legyen rejtélyes hétvégétek, legyen élvezhető, ezt kívánom. Sziasztok, találkozunk jövő szerdán.

0: Diego.hu.
1: Nagy bevásárlás otthonra, nagy kenárakon?
2: Igen!
3: A kaposvári Vesztnagykerben.
1: Élelmiszer, italáru, kávé, édesség, háztartási vegyi áru, papíráru, állateledel, minden, ami otthonra kell.
3: Nagykeráron mindenkinek.
1: Vesztnagyker, Kaposvár, Kondvezér utca.
3: Hétköznapokon már este 6 óráig nyitva.
4: Új autót keres? Most itt a remek lehetőség. A Kia Sportage Essence már 9.349.000 forinttól elérhető az Auto Nexusnál Kaposváron. Modern megjelenés, gazdag alapfelszereltség és 7 év vagy 150.000 kilométer garancia. Keresse a Kia Sportage Essence modellt az Auto Nexusnál Kaposváron és induljon útnak stílusosan.
5: Kia. Movement that inspires.
4: Minden, ami ingatlan, Bold Ingatlan. Ha ingatlanát eladná, vagy vásárolna, bérelne, vagy bérbeadna, válassza a Bold Ingatlan ingatlan közvetítő irodát. Kaposvár, Irányi Dániel utca 9, www.boldingatlan.hu.
6: Városi pörgés, hétvégi kiruccanás, családi nyaralás vagy vidéki kirándulás. Akármi is vár rád, a Skoda SUV modellek tágas terekkel és kényelmes vezetési élménnyel készen állnak az útra. Ráadásul most akár 7.699.000 forinttól tiéd lehet egy Skoda Kamiq. Skoda SUV modellek. Veled tartanak, bárhová is mész.
7: Spirit Auto. Kaposvár, Árpád utca 37-39.
8: Skoda.
9: Reklám hangzott el. Hírek most.
10: Közlekedésfejlesztési projekt indul Kaposváron. Szombaton rendezik a múzeumok éjszakáját. Jó napot kívánok, én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Jelentős közlekedésfejlesztés kezdődik Kaposváron. Összesen 1000 új parkolóhelyet alakítanak ki a város több pontján, köztük lakótelepi tömbök környezetében, hogy enyhítsék a növekvő autóforgalom okozta terhelést. A közösségi közlekedésben új, lakossági igényekre szabott menetrend bevezetésére készülnek, amelyet az érkező új buszflotta is támogat majd, többek között új megállókkal az Aranyi lakótelepen és a Nyár utcában. A fejlesztési tervek része két önvezető autóbusz elindítása is, amelyek a Baross Gábor utca, Csík-Ferenc sétány, Cseri út, Egyenesi út, illetve a Német István fasor környékén közlekednének. Idén is megrendezik a színházi pikniket most vasárnap a Színház Parkban. A program a korábbi évekhez hasonlóan szabadtéri, egésznapos rendezvényként fut, ahol gyerek és családi programok, zenés és táncos bemutatók, interaktív foglalkozások, valamint gasztronómiai kitelepülések is helyet kapnak. A látogatók többek között játékos aktivitásokkal, közönségtalálkozó jellegű színházi bemutatókkal és könnyed színpadi műsorokkal találkozhatnak, a belépés pedig ingyenes. A rendezvény célja, hogy közelebb hozza a színházat a városlakókhoz egy kötetlen, piknik hangulatú közösségi esemény során. A Szájfórumot szerveztek Balatonfenyvesen, amely a térséget érintő vízgazdálkodási, tájhasználati és klímaalkalmazkodási kihívásokkal foglalkozott. Erről Bíró Norbert, a Somogyvár megyei közgyűlés elnöke számolt be közösségi oldalán. A rendezvény célja a fenntartható jövőről szóló párbeszéd erősítése volt, valamint a turizmus és a természeti erőforrások fenntartható használatának kérdéseit vitatták még meg. Kaposváron idén is színes programokkal várják az érdeklődőket a múzeumok éjszakáján, most szombaton. A Ripőrónai Múzeumban és kapcsolódó helyszínein tárlatvezetések, ismeretterjesztő előadások, interaktív foglalkozások és különleges bemutatók várják a látogatókat az esti óráktól egészen éjfélig. A programok célja, hogy minden korosztály számára élményszerű formában mutassák be a kiállításokat és a múzeumi munkát, egyben különleges éjszakai kulturális élményt kínálva a városban. A városi programokon kívül a Szennai Skanzen és egy a városban működő magánklinika is kinyitja kapuit. Elsőként Mexikó jutott tovább a csoportkörből a 2026-os labdarúgó világbajnokságon. A válogatott második mérkőzésén 1-0-ra legyőzte Dél-Koreát, ezzel két győzelemmel biztosította a helyét a kieséses szakaszban. A csoport utolsó fordulójában Mexikó Csehországgal, Dél-Korea pedig Dél-Afrikával találkozik.
9: Időjárás jelentés.
10: A délutáni órákra 30 fokig emelkedik a hőmérséklet Kaposvár.

0: A sok napsütést csupán kevés felhő zavarja meg, a száraz idő pedig továbbra is kitart. Az északnyugati szél élénk marad, de nem akadályozza a szabadtéri programokat.
1: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék.

0: együtt töltjük a délutánt. Találkozzunk a 91.2-n. Rádió Most.
1: Hello, Geszti Péter vagyok. Ez a Rádió Most, FM 91.2. A pillanat a tiéd.
2: Gyere, értem a város részeg, egy érzés bennem, kések a télesz. Sok fáni tűnik.

0: FM-ben. Műsorajánló. A műsor támogatója a Mérői Húsbolt és Falatozó, a minőségi füstöltáruk és húsok, a Fánk termékcsalád forgalmazója. Fánk, az íz, ami magáért beszél.
1: Ízrider, egy igazán belevaló gasztromagazin minden vasárnap 11 és dél között a 91.2 Rádió Moston. Műsorajánlót hallotta. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

Pál Patriciától hallják. Kezdődnek a nyári útfelújítások a városban. Három helyszínen is közműfejlesztések és felújítások zajlanak a nyáron Kaposváron. A Németh István fasorban már megkezdődött a gázrekonstrukció, amely a Bicó-Ferenc közig tart majd, és elsősorban a parkolóhelyeket, valamint a kerékpárutat érinti. A Bajcsi-Zsilinszky utcában az iskolaszünet alatt folytatódik a gázvezeték felújítás a Zárda utcától az Ezredév utcáig. Emiatt 48 parkolóhely ideiglenesen nem lesz használható, és változik a forgalmi rend is. A Kossuth-Lajos utca, Somsics-Pár utca és Bajcsi-Zsilinszky utca közötti szakaszán ideiglenesen megfordul a haladási irány. Az Arany János közben szintén gázrekonstrukciós munkák kezdődnek, az út felújítása pedig ezek befejezése után valósulhat meg. A város előírása szerint a Németh István fasorban és a Bajcsi utcában zajló munkálatoknak az iskola kezdésig be kell fejeződniük. Lezárják a forgalmas parkolót. A Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Tájékoztatása szerint ideiglenes parkoló lezárásra kell számítani a MÁV P+R parkolóban június 23-án 8 órától faápolási munkálatok miatt. A központi vasútállomás melletti területen két fa koronakönnyítő meccését végzik el, amelynek célja a fák állapotának megőrzése és a terület biztonságos használatának fenntartása. A munkavégzés ideje alatt az érintett parkolóhelyeket lezárják, ezért a gépjárművezetőket arra kérik, hogy ne parkoljanak a jelzett részeken, és fokozottan figyeljék a kihelyezett táblákat is. Megérkezett a nyár első hőhulláma. Az országos tiszti főorvos másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére szombat 0 órától kedd 24 óráig. Kaposvár polgármestere a hírre reagálva közölte, Kaposváron is megkezdődtek a hőség elleni intézkedések. A város több pontján, az Ady Endre utcában, a Kossuth téren, a Városligetben, valamint a főutcán, a Zsolnai kútnál párakapukat helyeztek ki a járókelők felfrissülésének érdekében. Emellett a napvitorlák és az ivókutak is rendelkezésre állnak. Jelentős sporttámogatásokról döntött a közgyűlés. Kiemelkedő szezon zárta Kaposvár kiemelt sportegyesületei, hangzott el a város csütörtöki közgyűlésén, ahol ismét elismeréssel szóltak az élcsapatok teljesítményéről. A városvezetés hangsúlyozta, Kaposvár a jövőben is elkötelezetten támogatja a sportot, az élcsapatokat, valamint az egészséges életmód népszerűsítését. A döntés értelmében a következő szezonban mintegy 600 millió forint támogatás jut a kaposvári élcsapatoknak. A forrásból nem csak a felnőtt csapatok működését segítik, hanem az utánpótlás nevelés is kiemelt szerepet kap. A város célja, hogy a sikerek és a példaképek révén minél több fiatalt ösztönözzön a rendszeres testmozgásra és a sportolásra. Emléktáblát állítanak Szigetvári Györgynek. Emléktáblát helyeznek el Kaposváron Szigetvári György, Ybl Miklós díjas építész, a város díszpolgára tiszteletére, születésének 100. évfordulóján, a Zárda utca 7 szám alatti egykori lakóház homlokzatán, döntött a városi közgyűlés a család kezdeményezésére. Szigetvári György a somogyi és dél-dunántúli építészet meghatározó alakja volt. Pályafutása során több középületet és templomot tervezett, valamint jelentős szerepet vállalt műemlékek helyreállításában is. Az emléktábla travertin mészkőből készül, és a tervek szerint vésett felirattal kerül az épületre, tisztelegve az építész, szakmai és városépítő munkássága előtt. Nejlon zacskók helyett papírt tesztelnek. Új megoldást tesztel a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. A társasházi biohulladék gyűjtésére. A tapasztalatok szerint sok lakó zacskóba csomagolva dobja ki a konyhai hulladékot, ami megnehezíti a komposztálást, mivel a dolgozóknak egyenként kell kibontaniuk a csomagokat. A lebomló zacskók sem jelentenek ideális megoldást, mert azokból mikroműanyag kerülhet a komposztba. A KHG ezért két társasházban biozsákos kísérleti programot indított, amelynek során a lakók speciális zsákokban gyűjthetik a szerves hulladékot. A két hónapos teszt célja, hogy egyszerűbbé és tisztábbá tegye a gyűjtést, miközben megőrzi a komposzt jó minőségét. Éjszaka a múzeumban.
tárlatvezetések, épülettörténeti séták, család fakutató sarok és interaktív foglalkozások is várják az érdeklődőket.

0: érdeklődőket a Kaposvári Múzeumok éjszakáján szombaton, a Ripperónai Múzeumban és több kapcsolódó helyszínen. A 17 órától éjfélig tartó program során Herman Ottóról szóló kiállítás is nyílik. Emellett a vigasságok terén különféle bemutatók és zenés programok színesítik az estét. A rendezvény célja, hogy minden korosztály számára élményszerű formában mutassa be a múzeum gyűjteményeit és a kulturális örökséget. Kaposvári informatikus segíti az oktatást. Hiánypótló tankönyvet írt egy kaposvári informatikus, Mike Gábor, számítógépes áramköri szimuláció címmel, amely a villamosipari szakképzésben tanuló diákok munkáját segítheti szeptembertől. A kötet gyakorlatorientált szemlélettel készült, és a szerző célja az volt, hogy a tanulók ne csak elsajátítsák az elméletet, hanem gondolkodásra és kísérletezésre is ösztönözze őket. A könyv a mikrovezérlők programozásával és modern szoftveres megoldásokkal is foglalkozik, miközben a mesterséges intelligencia oktatásban betöltött szerepét is bemutatja. A mintegy fél év alatt elkészült kiadvány egy szakmai sorozat része, és a szerző további hasonló tankönyvek megjelentetését is tervezi. Orvadászok rendőrkézen. Három férfit fogtak el a vármegyei rendőrök a terrorelhárítási központ közreműködésével a Háromfai Vadásztársaság területén, akiket orvvadászattal kapcsolatos bűncselekmények elkövetésével gyanúsítanak, közölte a Somogy vármegyei rendőrfőkapitányság. A nyomozás szerint egy lőfegyvertartási engedéllyel rendelkező férfi engedély nélkül vadászott, tiltott hangtompítót használt, valamint szarvast és vaddisznókat ejtett el, összesen közel 1 millió forintos kárt okozva. Az eljárás során az is kiderült, hogy vadbefogó csapdát is működtetett, amelyhez két társa takarmányozással és megfigyeléssel nyújtott segítséget. Őket a hatóságok orvvadászat miatt hallgatták ki gyanúsítottként.
1: Ez volt a Kaposvári Krónika.
2: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
3: Időjárás jelentés.
0: Az esti órákban fokozatosan mérséklődik a légmozgás és nyugodtabbá válik az időjárás. A hőmérséklet 18 fok köré csökken, miközben a felhőzet lassan növekedni kezd. A kellemes idő ideális feltételeket teremt az esti szabadtéri programokhoz.
3: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Zenemaraton. Zenék megállás nélkül a 91.2.
1: On my favorite station. 3, 4.

0: Zenemaraton.
1: Yeah, go ahead.
0: Igazi zenedömping a 91.2.
2: Oh my god.
0: Rádió most. Let's

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Faápolási munkálatok miatt ideiglenes parkoló lezárás lesz június 23-án 8 órától a Kaposvári vasútállomás melletti parkolóban. A munkálatok során két fa koronáját metszik vissza. A beavatkozás célja a fák egészségi állapotának megőrzése és a terület biztonságos használatának fenntartása. A városüzemeltetés arra kéri az autósokat, hogy ne parkoljanak az érintett szakaszon, és figyeljék a kihelyezett jelzéseket. Felkészült Kaposvár a hőségriadóra. Szita Károly közösségi oldalán

0: a természeti erőforrások fenntartható használatának kérdéseit vitatták még meg. Idén is megrendezik a színházi pikniket most vasárnap a Színház Parkban. A program a korábbi évekhez hasonlóan szabadtéri, egésznapos rendezvényként fut, ahol gyerek és családi programok, zenés és táncos bemutatók, interaktív foglalkozások, valamint gasztronómiai kitelepülések is helyet kapnak. A látogatók többek között játékos aktivitásokkal, közönségtalálkozó jellegű színházi bemutatókkal és könnyed színpadi műsorokkal találkozhatnak, a belépés pedig ingyenes. A rendezvény célja, hogy közelebb hozza a színházat a városlakókhoz egy kötetlen, piknik hangulatú közösségi esemény során. Megkezdte működését a Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank, amelynek célja a felesleges, de még felhasználható állateledelek megmentése és eljuttatása állatmenhelyekhez, önkormányzatokhoz és rászoruló szervezetekhez. A kezdeményezés indulásakor mintegy 120 tonna eledellel rendelkezik, és hamarosan további 200 tonna készlet érkezik. Az alapítók szerint a program egyszerre segíti az állatvédelmet és csökkenti a pazarlást. Történelmi sikert aratott Kanada a labdarúgó világbajnokságon. A társházigazda válogatott a B csoport második fordulójában 6-0-ra győzte le Katart Vancouverben, ezzel megszerezte első győzelmét a VB-k történetében. A csoport utolsó fordulójában a 4 pontos Kanada Svájccal találkozik, míg Katar Bosznia-Hercegovina ellen lép pályára.
1: Időjárás jelentés.
0: Az esti órákban fokozatosan mérséklődik a légmozgás és nyugodtabbá válik az időjárás. A hőmérséklet 18 fok köré csökken, miközben a felhőzet lassan növekedni kezd. A kellemes idő ideális feltételeket teremt az esti szabadtéri programokhoz.
1: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió most. I don't wanna fight and I'll be your star. I don't wanna...

0: műsorajánló. Egy visszaszámlálás, aminek nem csak a végén van csattanó.
1: Milyen lehet egy mai régész élete? Úgy dolgoznak, mint Indiana Jones? Aki segít nekünk feltárni ezeket a rejtélyeket, az nem más, mint egy tapasztalt és sokat látott régész, Varga Máté, aki itt ül velem már a stúdióban. Hello Máté!
2: Sziasztok! Üdvözlöm a hallgatókat!
1: Mi lehet ennek a különleges egyiptomi mítosznak az oka szerintet? Megfejthetetlen civilizáció volt még a mai napig az egyiptomi?
2: Ott ugye a piramisok is mondjuk 4-5 ezer évesek. 4-5 ezer éve mondjuk itt Magyarország területén tényleg még ilyen kőszerszámok használtak. Miközben mondjuk Egyiptomba ekkora hatalmas nagy épületeket hoztak létre, és ugye nyilván ez rejtélyes, erre nyilván mindenki olyan magyarázatot talál, amilyet akar, mert vannak rá tudományos magyarázatok is, hogy igen, ez különböző korabeli egyszerű gépekkel, emelő szerkezetekkel meg tudták emelni, és a tudás az ott volt a birtokukba, ott éppen akkor egy magasabb szintű társadalom volt, itt meg később alakult ki.
0: 20 a csúcson! A 20-20-as slágerlista Malovacki Miklóssal és Molival minden csütörtökön 15 órától. Ha lemaradtál, hallgasd meg az ismétlést szombaton 10-től. Műsorajánlót hallottál. A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Balaton. Zenék megállás nélkül a 91.2.
1: On my favorite station.
0: Egy fárasztó nap után néhány üdítő sláger. Csak a legjobbak. Rádió Most. Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
2: 2026. június 19-e, péntek, 20 óra van, ez itt a Mutató közszolgálati interjú műsor. Köszöntöm hallgatóinkat, én Keszthelyi Tibor vagyok, a mai műsor házigazdája. Tartsanak velem és vendégeinkkel a mai műsor folyamán is. Szó lesz a csillagászati nyár megkezdéséről, a Szent Iván éjjj népszokásokról, a Helyi Hősök rendezvény sorozatról, egy hétvégi kutyás családi programról és történelemről is. Tehát hasznos is, érdekes is lesz műsorunk tartalma, érdemes velünk tartani, már is kezdünk. A nyári napforduló csillagászati hátterére voltunk kíváncsiak, ezért vendégül hívtuk a stúdióba a Zselici Csillagpark vezetőjét, dr. Mosoni László csillagászt. Június 21-e az év legrövidebb éjszakája, egy nagyon fontos ugye nyári napforduló. Jól fogalmazok-e?
3: Igen, abszolút, abszolút.
2: Az, hogy milyen misztikum övezi, erről majd a későbbiekben lehet hallani, csillagászati szempontból közelítsük meg. Hogyan néz ki ilyenkor, hol tart a Föld az éves pályán?
3: Igazából ugye a nyári napforduló akkor van, itt az északi féltekén, amikor a legmagasabbra emelkedik a nap. Ugye, tudjuk még általános iskolából, hogy a Föld forog a saját tengelye körül, és ez a tengely, ez dőlt, és ilyenkor ebben az esetben, ugye most nyári napfordulókor, így a nap felé mutat a Föld forgás tengelye. Ilyenkor süt ránk legmagasabban, déltájban ugye a nap, ilyenkor iszonyú meleg van, ezt most tapasztalhatjuk, és a leghosszabbak a nappalok, és legrövidebbek az éjszakák. Ugye ilyenkor a nap már, ugye nem mind a mondókában, hogy keleten kell, nem, észak-keleten kell inkább, és aztán delel, az klassz, és utána van észak-nyugati irány környékén fog lenyugodni, nagyon későn, 8:45-kor.
2: Fent a sarkvidéken meg fölötti világos van non-stop.
3: Így van, hogy ott jönnek a fehér éjszakák. A nyárral kapcsolatban sokakban felszokott merülni, hogy biztos azért van, akkor van a nyári időszak, amikor a Földünk a legközelebb van a naphoz. Hiszen azt tudjuk, hogy nem körpályán kering a Földünk a nap körül, hanem egy kicsit elnyúlt ellipszis pályán, és van, amikor egy picit közelebb vagyunk, mint 150 millió kilométer, meg van, amikor picit messzebb vagyunk, mint 150 millió kilométer.
2: Picit mi?
3: Picit, hát most 147, 152, ugye ezek csillagászati léptékben nem nagy különbség. Viszont ugye majd július elején leszünk a legtávolabb a naptól.
2: Milyen érdekes, nem olyan becsapós, hogy az ember azt gondolná, hogy biztos közel vagyunk, ezért van ilyen meleg.
3: Igen, de hogyha belegondolunk, ugye amikor nálunk nyár van, akkor a déli féltekén tél, és fordítva, tehát amikor nálunk karácsony van, ugye akkor Ausztráliában iszonyú forróság van, és ugye egyébként akkor tájt vagyunk legközelebb a naphoz, tehát január elejére esik ez az időszak, július elején pedig a legtávolabb. De hát ugye ebből is látszik, hogy nem az dönti el, hogy mikor van nyár és tél, hogy hol vagyunk, milyen távol vagyunk a naptól, hanem az, hogy milyen magasan süt ránk a nap. Minél magasabbra emelkedik a nap, annál melegebb van.
2: Hát akkor kicsit örülünk, hogy még most is 5 millió kilométerre távolabb vagyunk a legközelebbi ponthoz, hogy így is, amikor 35 fokot ígérnek, mi lenne, ha közelebb lennénk?
3: Azt nem tudjuk.
2: Ez jobb is.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Június 21-e az év legrövidebb éjszakája, amit évszázadok, sőt évezredek óta misztikum övez, és számos hagyomány kötődik hozzá. De hogy miért pont Szent Iván éjszakáján ünnepeljük, vagyis momentán idén 23-án, hát erre is választ ad Farkas Gergő múzeum pedagógus, akivel Györfi Betta beszélgetett.
2: Tisztázzuk az elején azzal, amiből talán a legtöbb félreértés adódik, hogy ugye úgy tudjuk, hogy az év legrövidebb éjszakáján ünnepeljük Szent Iván éjét. Mégsem így van, ez egy tévhit.
3: Majdnem, 3 napon múlik az egész történet. Mm. Ugye a legrövidebb éjszaka csillagászatilag az június 21-e, maga Szent Iván éjszaka, vagy Szent Iván napja az viszont 24-ére esik. A vallás szempontjából a naptár módosítások ezek szabták meg, hogy alakult el. Itt egy napfordulóról van szó, amikor átfordul, ugye legmagasabban delel napközben a nap, illetve valóban a legrövidebb éjszaka, illetve a leghosszabb nappalok kapcsolódnak ehhez az időszakhoz. Idáig az év folyamán nőtt a nappali órák száma, és csökkent az éjszaka, és akkor itt fordul, és akkor hajlunk most már a téli időszak felé majd.
2: De akkor igazából tényleg azt ünnepeljük az év legrövidebb éjszakáját, csak ez most a naptárreformok miatt már nem.
3: Igen, ezt a néprajz például a napfordulós ünnepnek tartja számon. Ennek az ellentéte egyébként az év másik felén pont a karácsony, ott a december 24-e, de ott is például ugyanígy a naptár miatt van egy csúszás.
2: Ez most megint előkerül, szinte minden beszélgetésünk kapcsán, ugye, hogy a pogány ünnepből hogy lett keresztény ünnep, nem azt mondom, hogy ez olyan nagy keresztény ünnep, de mégis azért a keresztények, illetve az egyház magáénak szerette volna tudni ezt is valamilyen formában, és így Keresztelő János neve napjához köthető, de ugyanakkor Szent Iván éjszakájának hívjuk. Szóval Szent Iván és Keresztelő János, az hogy jön össze?
3: Szent Iván ugye az éjszakája, Szent Iván tüze, de Szent János ünnepként tartja számon a magyarság is. Ugye alapvetően nagyon-nagyon régi hagyománya az, és semmi, nem is a kereszténységhez, hanem alapvetően az emberiséghez tartozik, hogy ezeket a kiemelt napokat, napfordulókat, illetve napi egyenlőségeket valahogy megünnepelték, és pont a tűz általi tisztítás az mindig is hozzátartozott a szertartásokhoz. A magyar meg nem kell bemutatni, eleve egy tűzimádó népről van szó, középkorban is így emlegették őket különböző iratokba és kódexekbe az utazók, és gyakorlatilag itt is a napnak egy olyan megemlékezése, amikor tüzeket kell gyújtani.
2: Hát igen, a mai ember is most már, ha Szent Iván éjre gondol, akkor tűzugrás, tűzgyújtás, ez van elsősorban a fejében, de azért nagyon sok minden kapcsolódik hozzá, de akkor először beszéljünk mondjuk erről a tűzrakásról és a tűzugrásról.
3: Ugye, amit a maga tűzrakás, hogy tűzrakás,

0: üzeknek kell lobogni, mindig a határba világítottak ezzel, és nem véletlen, hogy kimennek legelőre, vagy hát nyilván nem a szántóföldre, mert ott éppen ott van a védendő érték, ehhez kell tisztítani, ehhez kell a tüzet meggyújtani, ehhez kell a tüzet átugrani. Gyakorlatilag ezen keresztül maga az egészségvarázslat is megtörténik, illetve hát a tűznek lesz egy ilyen mágikus szerepe is majd a Szent Iváné kapcsán, amikor nem csak át kell ugrani, hanem abban bizony lehet sütni is. Itt Somogyban például az alma volt az egyik ilyen étel, és az alma fajok között pedig ott van a Szent Iván, vagy Szent János almája gyakorlatilag. Mikor, hol, hogyan nevezik, melyik szentnek a nevét említik éppen a Biblia kapcsán. Ez konkrétan ebbe az időszakba terem, ez gyakorlatilag az első almafajta az év folyamán, ami termést hoz. Ráadásul egy ilyen nagyon szép sárga aranyszínű almatermés, nevezik így is, hogy aranyalma.
1: És akkor miért dobták a tűzbe?
0: Mert úgy tartják, hogy pont ez a tisztító tűz, ez egészséget varázsol, és ezt az almát nem is tudom, van, ahol beledobják, van, ahol meg csak egyszerűen almát sütnek a Szent Iváni tűznél, és ezt etetik a gyerekekkel, felnőttekkel, ifjak, bárki, és pont az egészséget azt védi, azt varázsolja.
1: Ha már itt tartunk, a fűszerek is azért komoly szerepet kapnak. A tűzbe dobták azt is?
0: Tűzbe szintén, igen, ráadásul illatos lett ettől a tűz. Ez nagyon-nagyon régi hagyomány, szintén pogány időkre vezet vissza. Mai napig ugyanúgy megvan a samanisztikus vallásnál is belső Ázsiába, Szibériába, hogy a tűznél használják a különböző, hát nevezzük fűszernövényeknek, de ezek fűszergyógynövények egyaránt, illatos füvek. Maga az illat is tisztít, hogy az egyház is használja mindennapi liturgiába, a füstölés az hozzátartozik a szertartásokhoz, és itt is egy ilyen szerep van, hogy a füst által is tisztulunk, nem csak a tűz által. Ugye a tűzbe azért az ember nem merítkezik meg, de a füstbe viszont meg tud az ugrás közben.
1: Akkor ugrás, hát most a párok ugrálják ezeket a tüzeket, ha van rakva egy ilyen rendezvényen, de régen ez nem feltétlenül így volt?
0: Hát alapvetően a hagyomány szerint az eladó sorba lévő lányok ugranak. Őket kellett megnézni ennél a tűznél, őket kellett megcsodálni, és hát ez alapján az ügyességüket vették szemre igazából, hogy mennyire alkalmas, milyen tűzről pattant menyecske lesz az illető, és ez a mondás is valamilyen szinten azért következik ebből a szokásunkból. Nem megyünk azért messzire, hogyha párok ugranak, azért annyira nem távolodt el az eredeti szokástól, mert hogy alapvetően a szerelmi varázslatokról van szó, most hogy van párja, nincs párja, szerintem már örülni kell annak mindenképpen, hogy ez a szokás még él, sőt, újra föléled és kezdi reneszánszát élni. Egy picit a kontextusát kell még helyre billenteni.
2: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes. You don't have to be beautiful to turn

0: Cheers!
1: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
2: Folytatjuk a beszélgetést Farkas Gergő múzeum pedagógussal a Szent Iván éji néphagyományokról, tűzugrásról.
3: A tűzbe dobni nem csak almát szoktak, hanem pozitív vagy negatív dolgokat szeretnénk bevonzani, vagy eltüntetni az életünkből.
4: Igen, ezek a praktikák, ezek a szintén jósló praktikák, ami személyes élettel kapcsolatosak, ez egyébként ugyanúgy megjelenik más kiemelt sátoros nagy ünnepeinknél is. Valóban jósolják az egész következő időszakra azt, hogy milyen legyen az életük, hogy ha rossztól akar megszabadulni, akkor azt azért veti a tűzre, viszont ha meg jót akar bevonzani és kívánni akar, akkor azt is, hogy itt is nagyon sokféle szokás él egymás mellett. Sokszor falvanként, vidékenként változnak ezek az apró kicsi szokások.
3: Azt mondják, vigyázzon az ember, mit kíván Szent Iván éjjelén, mert minden megtörténhet, és az ellenkezője is.
4: Hát igen, ez körülbelül ugyanúgy, mint az egész időszakunkkal, ami most medárnapkor is történik, 40 napig fog az tartani. Ugyanez többször megismétlődik a nyári időszakban, egyébként ezek a 40 napos ciklusok, ezek jellemzőek voltak, és hogy itt azért nagyon fontos volt, hogy miket jósolnak magukat, miket kívánnak maguknak az emberek, mert hogy ettől függött a hétköznapokban is a boldogulásuk, hogyha valóban egy nagyon esős időszak lett belőle, akkor nehezen ment a betakarítás, és azért az aratáshoz szárasság kell, könnyebb úgy a munka, meg hát nem visz kárba a termés egyáltalán ilyenkor.
3: Mennyire magyar néphagyomány vagy hiedelem inkább az, hogy Szent Iván éjjelén megjelennek ezek a csodás lények, vagy ez inkább ilyen angol száz, a manók, meg a tündérek?
4: Igen, ez már a Szent Iván éj, igen, valóban, amit ugye Shakespeare is megírt a drámájában. Gyakorlatilag ez kimondta az angol száz hagyomány. Nálunk tündérek azért léteznek, de itt azért kicsit összefolynak itt a Dunántúlnak, illetve a szomszédos drávamenti népeknek a hagyományai. Nagyon sok horvát falunál megmaradt egyébként a tűzugrás szokása, sőt nagyjából mondható, hogy a környező szlávságnál tovább élt egy kicsit. Ugyanez a tündérszerű, megint a lányok jönnek elő, az eladósorban lévő lányok, megint a szerelem az egészben, hogy vannak átfedések, csak egy más kultúrkör az angoloknál.
3: Húsvéthoz és pünkösdhöz többféle játék is kapcsolódott, ahogy meséltél róluk. Van valami a tűzugráson, ez is nevezhető egyfajta játéknak a tűzugráson kívül, ami jellemző ilyenkor Szent Iván éjjelén?
4: Van, igen. Ez kimondtan a fiúknak a játéka volt. A lányok ugrották a tüzet, a fiúknak pedig több faluból is van adatunk és szokás leírásunk, hogy van, ahol lámpásnak nevezik, valahol csóvának, a szlávoknál ott huszigyárgya a neve. Ez gyakorlatilag úgy kell képzelni, hogy ahol a Szent Ivánéi tüzet gyújtották és a mulatságok voltak, oda kimentek a hegy oldalba, domboldalba, legelőre, és vittek magukkal előre elkészített általában dróddarabot, ehhez már előre otthon beáztattak petróleumba fakérget, és ezt kötötték össze a drótnak a végén, kampóval megakasztva, és ezt begyújtották, hogy ez egy izzó kéreg csomó volt, ami gyakorlatilag, hogyha elkezdtek pörgetni, ahogy a levegő érte, akkor gyönyörű szép tűzfénykört írt le a levegőbe. Ezt párszor megpörgették, egy virtus volt a legények között, utána a végén el kellett engedni. És akinek elengedve is legtovább égett, hát azok voltak a kiemelkedő alakjai a kis közösségnek.
1: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Kaposvárra érkezett tegnap a Társadalmi Vállalkozások Országos Szövetségének szervezésében a Helyi Hősök rendezvénysorozat. A beszélgetés vendége Stanko Attila, a Kométa 99 ZRT pénzügyi és befektetési kapcsolatokért felelős igazgatója volt. A szakemberrel Széki Éva beszélgetett a Kométáról és a gazdasági vezetői karrier útjáról.
2: Hogyan válhat egy vidéki vállalkozás országos jelentőségű vállalattá?
3: Én azt gondolom, hogy ugye sikertitka az mindenképpen a versenyképesség titka mindenképpen a minőség, és a minőség titka pedig mindenképpen az, hogy hinni kell abban, amit csinál, és ez tulajdonosi alapítói szinten kell. Ha ezek megvannak, akkor azt gondolom, hogy a siker előbb-utóbb jönni fog.
2: Hogyan lehet egy vállalat egyszerre eredményes, innovatív és társadalmilag is felelős, mert ez mind jellemző a Kométára?
3: Ugye ez mindig egy nagyon nehéz kérdés, hogy egy vállalat mennyit tud a társadalommal foglalkozni, úgyhogy közben azért üzlettel is kell foglalkozni. Mi egy nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, hiszen mi ételt gyártunk, és az ételnek ugye eleve van egy társadalmi haszna, vagy társadalmi vetülete, tehát nálunk ez ott kezdődik, hogy először is nagyon jó minőségű, nagyon egészséges ételt kell gyártanunk. Ha az megvan, akkor az előbb-utóbb sikeres lesz, és ha sikeresek vagyunk, akkor abból pedig tudunk visszaadni a társadalomnak. Mire törekszünk, természetesen ez megint csak egy tulajdonosi értékrend kérdése.
2: Mennyire általános, mennyire jellemző ez az értékrend, hogy fontos az a magyar kistermelőknek, élelmiszer előállítóknak, hogy egészséges terméket állítsanak elő?
3: Én azt gondolom, hogy alapvetően nem az élelmiszertermelőkkel van a probléma, hanem inkább a kiskereskedelmi láncokkal, akik ugye értelemszerűen minél olcsóbban szeretnének árulni. Viszont azt sajnos el kell fogadni, hogy a minőség az nem tud annyiba kerülni, mint egy rosszabb minőségű termék. Tehát itt valahol egy arany középutat kell találni az árértékben. Mi itt talán egy kicsit kevésbé vagyunk kompromisszumra készek, és inkább egy jó árértéket adunk, de ez egy picit drágább és jobb minőségű terméket jelent.
2: Kométát folyamatosan az innováció jellemzi, milyen beruházásokban gondolkodnak a közeljövőben vagy jelenleg?
3: Egy egészen nagy beruházási úton járunk. Jelen pillanatban egy 32.000 négyzetméteres csarnoképítésünk folyik. Ezen 65%-os készenlétben van, de ezen kívül nem nagyon van olyan technológiánk csomagoló szedetelő, amit nem újítottunk volna meg az elmúlt 10 évben valamikor. Rengeteget költünk beruházásra, azt gondolom, hogy másképp nem lehet versenyképesnek maradni a mai világban.
2: Ez a Kométa történetének talán a legnagyobb beruházása?
3: Ez teljesen egyértelműen a legnagyobb beruházása. Tehát itt nincs is kérdés, és ez csak az első fázis lesz, második és harmadik fázis is közeli években, következő 5 évben mondjuk.
2: Beszéltünk már a fejlesztésekről, a társadalmi szerepvállalásról. Milyen jelentősége van a helyi gazdaságban a Kométának?
3: Több oldalról, vagy több betülete is van ennek. Először is mi vagyunk a legnagyobb munkáltató, másodszorban mi vagyunk a legnagyobb adófizető. Nyilván nem mi vagyunk a legnyereségesebb, vagy a legnagyobb árbevételű vállalat, de azért azt reméljük, hogy a kaposvári társadalomra talán mi tudunk, vagy legalábbis törekszünk arra, hogy mi legyünk a legnagyobb hatása, akár sportrendezvények, akár tömegsportrendezvények, akár CSR rendezvények támogatásával. És hát természetesen a cél az pedig továbbra sem változott, hogy jó minőségű vizet kell az emberek asztalra tenni, és ezt lehetőleg jól megfizetett és tisztességesen élő alkalmazottakkal.
2: Hogyan sikerül mindez? Mit tesz a Kométa a munkavállalóiról, hogy ez egy családbarát, jól fizetett munkahely legyen?
3: Ugye ez egy nagyon nehéz munkakör, tehát nálunk hideg van, ez nehéz fizikai munka, én azt gondolom, hogy le a kalappal minden munkavállalónk előtt, már ennél sokkal könnyebb kenyereket is lehet találni. Úgy próbálunk tenni, hogy én azt gondolom, hogy piaci bér felett fizetjük a dolgozóinkat. Azt gondolom, hogy karrierprogramokat kínálunk, oktatást kínálunk, képzéseket kínálunk. Próbáljuk ezt gyakornoki programmal kezdeni, vagy adott esetben iskolai programokkal kezdeni, és szerintem egyedülálló az, hogy nálunk több olyan igazgató van, aki juniorként kezdett dolgozni nálunk, több olyan vezető van a gyárban, akik szintén betanított munkásként kezdtek. Szerintem ez elég unikális. Nem csak Kaposváron, hanem tulajdonképpen az egész országban.
2: Ez a csütörtöki rendezvény azért mégiscsak az ön életútjáról is szól. Mit lehet tudni az ön a karrierútjáról?
3: Ugye nekem nincsen kaposvári kötődésem, én éltem be először Kaposváron, a második interjúmon jártam, Békés Csabai vagyok eredetileg, és jelentős részben az Egyesült Államokban nőttem föl. Én nagyon megszerettem ezt a várost. Azt gondolom, hogy ez egyike a kevés, nagyon élhető városnak Magyarországon, ami már elég nagy ahhoz, hogy minden legyen, és elég kicsi ahhoz, hogy még élhető maradjon. Nagyon élvezünk itt élni. Ugye én hoztam a családomat is, a gyermekeim mind a hárman most érettségiznek, ketten már befejezték az érettségit, egyikük jövő héten fogja. Tehát kaposvárivá váltam tulajdonképpen.
2: És ezek szerint Kaposvár is szeretne maradni, itt tervezi a jövőjét?
3: Én azt gondolom, hogy itt tervezem, tehát mindenképpen a Kométánál tervezem. Természetesen az mindig változik, hogy hol kell többet dolgozni Pesten vagy itt, tehát ilyen kétlaki életet élünk. Most javarészt inkább Kaposváron, de ez akár változhat is ideiglenesen természetesen, de alapvetően én már kaposváriként képzelem az életemet.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Ingyenes nyílt nap és kutyás családi délelőtt lesz vasárnap Toponáron. Ebeknek és gazdiknak is szórakoztató programokat szerveznek, közös tanulással és játékkal, sőt meglepetéssel is készülnek. Hogy mire lehet számítani pontosan, azt Balázsi Bori trénertől, a Kapocs Kutyasuli alapítójától tudhatjuk meg.
2: Mióta szervez a Kapocs Kutyasuli hasonló közösségi rendezvényeket?
3: Ugye maga a kutyaiskola az tavaly nyáron nyitotta meg kapuit, és minden évszakban igyekszem kitalálni valami izgalmas dolgot, amit közösen csinálhatunk. Így indult ez tavaly az első Kapocs Fesztel, ami augusztus 20-án került megrendezésre, ez idén is lesz, és ősszel Halloween-i kutyabulit, aztán egy Mikulás partit, tavasszal egy hús vétit, most pedig ezt a nyárindítót fogjuk megszervezni.
2: Pont jó hétvégére a nyárindítót, a legmelegebb hétvégére, hiszen nagyon-nagyon nagy hőséget ígérnek nekünk, de látom a programokon, hogy azért hűsölni fognak majd a kutyusok, mielőtt rátérnénk részletesen, hogy miről fog szólni ez a nap. Mi a fő célja ennek a rendezvénynek, illetve ezeknek a rendezvényeknek, ha már említetted a többit is?
3: Igazából mindegyik arról szól, hogy együtt legyünk, kutyázzunk. Nagyon sokan úgy járnak az elejétől kezdve, hogy alapvetően nem járnak minden alkalommal a foglalkozásokra, amik a kutyasuliban vannak, de nagyon szeretik a közösséget. És minden ilyen alkalomnak az a fő célja, hogy együtt legyünk, együtt kutyázzunk, ilyenkor van közösségi kutyafuttató a kutyaiskola területén, illetve mindig találok ki valami nagyon izgalmas játékot, versenyeket, szokott lenni engedelmes óránk ilyenkor, például most vasárnap is lesz, ugye a kutya suli helyett lesz felnőtt csoport is, illetve a kölyköknek is egy foglalkozás, mindegyikben egy nyílt napként is funkcionál ez a mostani alkalom.
2: Bemutatkoztok akkor gondolom olyanoknak is, akik még nem jártak nálatok.
3: Igen, mindenképpen olyanokat is várunk, akik még nem voltak nálunk, hiszen ugye nem csak kicsitől a nagy kutyákig, hanem a sportot is ki lehet nálunk próbálni, hiszen puller oktatás is zajlik, és versenyezni is lehet amúgy majd vasárnap, lesz pici házi versenyünk, nyereményekkel, meg helyezettekkel is majd, meg trükkverseny is mindig nagyon-nagyon sikeres szokott lenni, illetve a szokásos kis akadálypálya, amit nagyon szeretnek a kutyusok.
2: Akkor beszéljünk erről a puller bemutatóról és versenyről, mert talán ez nem mindenki számára tiszta, hogy mit jelent. Ha jól tudom, akkor ez egy eszköz neve.
3: Igen, igen, ez egy eszköznek a neve, ez 2 darab lila karika, ami egy viszonylag friss sport, ez a 2000-es években találták igazából ki, egy ukrán kutyakiképző, és nagyon-nagyon kezd elterjedni hazánk. Is. Én ezt azért szeretem különösen, mert az egyik kutyusommal kezdtem egy jó pár éve, és elég sikeresek is lettünk benne, hiszen jelenleg saját kategóriában ő tartja a világ egyik világcsúcsot. Úgyhogy én ezt azért szeretem nagyon különösen, és egy rendkívül könnyen megtanulható sportról beszélünk. 2 fajtája van, amiben lehet versenyezni is, a running és a jumping. Mi most vasárnap majd a runningot fogjuk a többieknek is úgy bemutatni, hogy ki is lehet próbálni, hiszen az egy nagyon könnyen elsajátítható aportírozós versenysport lényegében. Na és akkor ez lesz az, amit ki lehet próbálni. Igazából egy pályán kell 2 oldalra dobálni a karikát, kutyusnak bizonyos helyen kell megfognia, bizonyos helyen elengednie, úgyhogy ez a karika nem borul el, hanem folyamatosan mozgásban van. De akit érdekel, az természetesen ki is próbálhatja, akár tét nélkül is, hogy a versenyben nem vesz részt, de a versenyre is nagyon-nagyon várunk mindenkit szeretettel. Azt is, aki most fogja először csak kezébe venni a karikát.
2: Minden jó ez egyébként a kutyák. Miért jó ez, hogyha így sportolunk vagy játszunk velük?
3: Igazából nem csak a fizikai fárasztás a lényeg, amit sokan látnak benne, hanem a mentális, hiszen a puller az egy rettenetesen fárasztó mentális sport, hiszen kibekapcsolgat ösztönöket, nem csak a zsákmány ösztönt, hanem önmagában azt az együttműködést is, hogy velünk gazdival együtt kell dolgozni, hiszen ugye csak akkor fogom eldobni én a másik karikát, hiszen ez egy páros játék, akkor fogom eldobni a másik karikát, hogyha az egyiket, amit már korábban a kutya megfogott, az vissza is hozta nekem. És ez nagyon-nagyon nehéz nekik, hogy amit ő már egyszer megszerzett zsákmányt, azt most ő kiengedje egyáltalán a szájából. De hogyha ezt megteszi, akkor természetesen megkaphatja a következőt, amihez futhat, és ez olyan mentális fárasztás rak a kutyára, hogy alapjáraton egy ilyen futam versenyen is csak 1,5 perc, és ez bőven elég arra, hogy utána a kutyák azok órákon keresztül agyilag teljesen fáradtan pihennek, úgyhogy én ezért is szeretem, illetve nagyon jó kapcsolatépítő, ahogy ezt már mondtam is, hogy muszáj együttműködni a gazdával ahhoz, hogy ez eredményes legyen.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Folytatjuk a beszélgetést a toponári nyílt kutyás családi délelőtről Balázsi Bori trénerrel, a Kapocs Kutyasuli alapítójával.
2: Látom, hogy lesz trükkverseny is, ahol szintén nagyon jól kell együttműködnie a gazdinak és a kutyusnak. Ez miről fog szólni, és miért lesz olyan izgalmas esetleg a résztvevők vagy a nézők számára?
3: Ezt a trükkversenyt ezt már többetszer rendezzük meg ilyen hasonló eseményen, és mindig nagyon jó szokott lenni, mert nagyon vicces és izgalmas trükköket szoktak hozni a gazdik. Lehet gondolni a legegyszerűbbtől, hogy egymás után sok-sok trükköt bemutatnak, vagy akár olyanunk is volt, aki konkrét eszközzel készült arra, hogy ő bemutassa, hogy ilyen ki mit tud lényegében, hogy mit tud a kutyusa. Volt már nekünk itt labdaterelés, vagy kutya csengő használat, mindenféle. Itt mindig csak arról szól ez a verseny, hogy mit tud az adott kutyus, és azt bemutatja, és a legkreatívabb, legizgalmasabb, legbonyolultabb trükköket szintén pedig jutalmazni fogjuk.
2: Aztán ott van a nagy melegre visszatérve, szerencsére a kutyamedence, az aktuális lesz, hogy megnyílik, illetve hát a fagylaltozás, ami nem csak a gazdiknak szól, ugye?
3: Igen, nagyon-nagyon szeretném, hogy ha minden sikerül, akkor kutyafagyit is tudjunk esetleg osztani a többieknek, nyilván majd igyekszek ezt úgy elkészíteni, hogy olyan összetevőkből álljon, amit a legtöbb kutyus azért el tud fogyasztani, akár még az allergiások is. És a kutyamedence hát pedig az egész nap használható lesz, egy ilyen közösségi pancsolóként, hűsítőként fog majd üzemelni, de szerencsére olyan a pályánk is amúgy kint a kutyaiskolában, hogy nagyon sokáig árnyékban van, és nem szokott kint szerencsére nagyon melegünk lenni, illetve mivel annyira a fás területen vagyunk mi, alapjáraton egy pár fokkal mindig hűvösebb az idő.
2: Mi készültök kis meglepetésekkel azért, illetve ha jól tudom, akkor batyus buli lesz ez.
3: Igen, ez nagyon jól kialakult amúgy az elmúlt alkalmak során. Először még én készültem, meg sütögettünk, aztán rájöttem, hogy hát ha már közösségi programot szeretnék, akkor legyen közösségi mindig a falatozás is a végén, és mindig szoktak készülni a gazdik, azok is, akik még sose jártak nálunk amúgy rágcsákkal, vagy sütnek valami kis sósat, édeset, és ezt így közösen ki szoktuk rakni az asztalra, és nagyon-nagyon jó beszélgetés szokott amúgy kerekedni mindig körülötte, ezért is döntöttem úgy, hogy ez most sem lesz másképp majd.
2: Mit tapasztalsz a kutyatartók körében? Egyre fontosabbá válik számukra az, hogy mondjuk már kölyökkorban kutya óviba járassák a kis ebeket?
3: Hát szerencsére azért igen, de még mindig azt gondolom, hogy nagyon sokan nincsenek azzal tisztában, mennyire fontos a korai szocializáció a kutyusoknál. Nem megfelelő közeg például és sima kutyafuttató, hanem igenis el kell menni kutyaiskolába, igenis el kell járni, pláne amikor kölyök a kiskutya. Kölyök foglalkozásokra, hiszen ott olyan dolgokat tanulhatnak, nem csak a kutyák, hanem a gazdik is, amik az ő későbbi életüket, közös életüket meg fogják könnyíteni. És csak itt nem ilyenekre gondolok, hogy megtanul a kutya leülni, hanem hogy megtanul például olyan felületeken végig sétálni, vagy olyan zajforrásokat megismer, ami az ő későbbi hétköznapjaikat majd sokkal inkább megkönnyíti. Ezt még mindig azt gondolom, hogy nem vagyunk vele eléggé tisztában, és sokkal több kutyatartónak szem előtt kéne tartania, hogy mennyire fontos, hogy igenis járjunk el, és igenis menjünk.
2: Ez nem csak arról szól, hogy trükköket tanuljon ott a kutyus, vagy engedelmességet feltétlenül, természetesen arról is, de hogy viselkedik más emberekkel és más kutyákkal is, gondolom.
3: Igen, én ezt mindig szem előtt tartom, amikor a kölyök foglalkozásokat tervezem, hogy nem csak egy engedelmes foglalkozásból áll az óra, de amúgy a felnőtt órák sem, hanem mindig van olyan része, amikor kicsit az engedelmes részét tanuljuk, mert nyilván az is fontos, aztán tanuljuk egy kicsit azt, hogy hogyan kell szocializálódni többi kutyával. Én nagyon fontosnak tartom, hogy minden órámban legyen olyan rész, amikor van úgy összeengedés, hogy kontrollálva, hogy felügyelt környezetbe, ilyenkor például behívás lehet nagyon jól gyakorolni, vagy a többi kutyával való interakciót. Mondom, ezt a kicsiknél és a felnőtteknél is nagyon-nagyon fontosnak tartom, és tudom, hogy nagyon sok kutyaiskola nem ért ezzel egyet, vagy nem így csinálja, de számomra ez elengedhetetlen. És nekem minden foglalkozásban vannak ilyen pici akadálypályás elemeim is, a nagyoknál is, és a kicsiknél is, hiszen ott is rengeteg mindent meg tud tanulni a kutyus, és a gazdiájával annyira együtt kell dolgoznia, hogy ez egy hatalmas lesz sikerélmény, hogyha egy régen nem sikerülő akadályon végre túl tudnak lendülni. Úgyhogy nem csak ebből áll egy foglalkozás a kölyköknél sem, hanem sok-sok apró dologból van felépítve, nem csak ül, megfekszik.
2: Mindenről tehát akkor már sok mindent meg lehet tudni az újonnan érkezőknek is, azoknak is, akik ismernek már benneteket vasárnap. Hány órától hányig tart majd ez a nyílt nap?
3: 10 órától fogunk kezdeni, és körülbelül olyan 14 óráig tart a program, de igazából aki, amikor érkezik, bármikor be tud csatlakozni bármelyik programba, de én azt javaslom, hogy az elejétől legyenek ott, hiszen az egész nap nagyon izgalmas és tartalmas lesz majd.
0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.

0: Mutató. Szolgáltató magazin mindenről, ami fontos és érdekes.
1: Folytatódik a kedden kezdődött riport sorozatunk Mező Gábor író, újságíróval, aki a rendszerváltás történetét, illetve kulturális és társadalmi hatásait vizsgálja és tárja fel publicisztikáiban. Aki kérdez, Szekeres Marnó Alán.
2: A rendszerváltással kapcsolatban szerinted mi az a legfőbb mítosz, amit az elmúlt 36 év nem igazolt vissza, vagy ami árnyalná azt a képet, amit mi gondoltunk arról, ami történt 89-90-ben?
3: Hát azzal kezdeném, hogy igazából átlagember mit tud a rendszerváltásról igazából? Hát nem sokat.
2: Tehát
3: nem
2: nagyon tanítunk. A gazdasági részét az,
3: a privatizáció, kapitalizmus, szocializmusból lett kap. Ez persze tudja, hogy valójában mi történt. Nagyon minimális tudásunk volt, tehát ugye az iskolában nem tanították, nem is nem beszéltünk erről, mentek ugye a politikai viták ezzel kapcsolatban, de hogy szerintem nem arról volt szó, hogy akkor volt egy kép, amit úgy át kell alakítani, hanem egyáltalán el kell mesélni, hogy mi történt, mert szerintem a legtöbb embernek fogalma nincsen. Nekem egyébként, mielőtt elkezdtem ezzel foglalkozni, fogalmam nem volt, hogy mi történt. Tehát mindig azt szoktam mondani, hogy amikor elolvastam Hankis Ágnesnek a tovább élő hálózatok állambiztonsági játszmák című munkafüzetét, akkor átalakult az, amit a rendszerváltásról, rendszerváltoztatásról gondoltam, meg a 80-as évekről, de ez nem igaz, mert nem gondoltam róla semmit. Igazából nem foglalkoztatott, nyilván nekem ez egy teljesen új terület volt. És ez azt látom, hogy társadalmi szinten is, ez van. Az idősebbek nyilván, tehát ők azért átélték, végignézték, bárhol megyek igazából, főleg vidéken, de hát azért Budapesten is mindig szóba kerül a kárpótlásnak a témája, mindig van egy-két ember, aki odajön, és már nem sírják el magukat, már nem törnek össze, de olyan sebeket visznek, olyan történeteket mesélnek el, öngyilkossá lett volt gazdáról, aki évtizedekig pereskedett, de aztán feladta, és egyébként megölte magát. Az ellenük összefogó különböző csoportokról volt benne, jogász volt benne, ugye politikai kapcsolat volt benne minden, tehát ezek igazából mindig újra és újra előjönnek, ezek tényleg nem zárultak le. Örülök is annak egyébként, hogy Magyar Péter felvetett a privatizáció témáját, és beszélgessünk csak a privatizációról. Tehát ha valaki megnézi a milliárdosainkat, persze most nyilván most az a divat, és persze nézzük meg egyébként, hogy a NER-nek a milliárdosai, hogy lettek milliárdosok, de azért van ott sok egyéb milliárdos, aki meg a privatizáció során vált azzá. Hát nézzük meg akkor egyébként, hogy ők hogyan érték el azokat a vagyonokat, hogyan szerezték meg a különböző állami cégeket. Ez nagyon izgalmas lesz egyébként, hogyha ennek tényleg neki megyünk. Én kutatóként, múlt kutatóként abszolút mehetek, menjünk neki mindennek. Tehát egyébként tárjuk föl, hogy mi történt. Mert azt lehet látni, hogy nem tudom, például a privatizációval egy-két ember foglalkozott mindig. Tehát én is, amikor megkerestem azt, hogy a parlamentbe kiszólalt föl, akkor volt egy-két politikus, aki ezt vitte, de nem sokan. És akkor voltak ugye ellenük politikus. Volt az MDF-es politikus, sajnos most nem itt eszembe, a Körösinek hívták, ez biztos most a keresztemben nem ugrik be. Hát ő felvetette ugye a saját pártjának, az MDF-nek a felelősségét a privatizációba. Tartott egy elég kemény parlamenti felszólalást, a saját privatizációs miniszterüket is, gyakorlatilag őt is kritizálta. Még aznap, ha jól emlékszem, még aznap kitették az MDF-nek a frakciójából. Tehát így működött ez a privatizáció, és így működött a tabusítás, hogy inkább ne beszéljünk róla. De a privatizáció mellett egyébként azért föl kéne vetni, ha már egyébként régi ügyeket felvetünk, és ha már jogászkodunk a felelősségre vonás kérdését, akár utólag is. Nekem mindig a jogászok azt mondták, hogy amikor bármikor arról kérdeztem, hogy ez, hogy abba az ügybe utólag lehet-e még valamit csinálni, akkor mindig az volt a válaszuk, hogy a hosszú választ mondják, vagy a rövidet. És mondom, hát a rövid az, hogy nem. Hát mondom, akkor nem mondd el a hosszút, azt már hallottam mástól. Nem érdekez a jogászkodás, hogy miért nem, nekem bőven elég az, hogy nem. De ha meg lehet csinálni, persze próbáljuk meg. Kárpótlás szerintem még fontosabb, és főleg egyáltalán nem beszéltünk róla, az is egyébként, tehát azért hány embert érintett a kárpótlási...
2: Hát például a családomat.
3: Hát igen, egyrészt akiket kifosztottak, és a másrészt meg akik a kárpótlási jegyekből ugye fölvásároltak mindenfélét.
2: És akik is... nem kaptak valódi kárpótlást, ahogy azt Sepsei Tamás akkor államtitkár meg is írta a levelében, hogy a rendszerváltás utáni első kormánynak nem áll módjában a teljes anyagi jóvátétel, hanem ez inkább egy erkölcsi és szimbolikus gesztus, amiből aztán lett persze egy nagy vadászat és harácsolás, amire utaltál, amikor ezeket a kárpótlási jegyeket valaki összevásárolta, és utána ezzel tette rá a kezét erre, arra, amarra.
3: Hát meg hányszor volt az, hogy volt egy adott föld, nem azt kapta vissza, szétaprózva, ezt visszakapta, azt sokkal rosszabbat kapott vissza. És általában egyébként azért úgy volt, nem tudom, tényleg bárhol beszélgettem erről, valahogy mindig a helyi TSZ elnöknek, vagy ő, vagy a fia, a helyi munkásőr, vagy ő, vagy a fia, tényleg nagyon sok ilyen történetet is meg, valahogy nekik jutott ott minden. És nyilván, hogyha egyszer-egyszer megtörténik ez, akkor azt mondja az ember, hogy hát jó, megtörténik. De amikor azt így már így rendszerszerűen látja, az már egy kicsit komolyabb témákról szól. És nagyon sokszor, jó, hogy említetted, nagyon sokan nem tudják, te korodbeliak sem tudják, főleg a fiatalok, hogy a saját családjukkal mi történt. Fogalmuk sincsen, hogy mondjuk nem tudom, méletre megkesedett a nagyapa. Mert hogy valahogy egyébként ez meg a mi felelősségünk, hogy valahogy sokszor ezek a történetek nem kerültek át. Tehát nyilván fájdalmas történetek ezeket sose könnyű elmondani, hogy kifosztottak, és utána még vissza se kaptam, de hogy ezeket sokszor át se adjuk, és gyakorlatilag a fiatalok azt se tudják, hogy honnan jöttek.
1: Műsorunk a végéhez ért. A következő jövő kedden este 7-kor lesz majd. Ha akkor valamiről szívesen hallanának, írják meg nekünk addig az info@radiomos.hu e-mail címre, ha a lehetőségeink megengedik, feldolgozzuk a témajavaslatot. Búcsúzom stábunk nevében, Keszthelyi Tibort hallották, további szép estét kívánok, viszont hallásra!
0: Ez volt a Mutató.
4: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
5: Egy fárasztó nap után néhány üdítő sláger. Csak a legjobbak.

0: Kaposvár itt és most. Helyi közélet a 91.2-n.
1: Jó estét kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Én Pál Patrícia vagyok, önök pedig a Rádió Most közéleti magazinját hallják. Nylon zacskók helyett papírt tesztelnek. Új megoldást tesztel a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. A társasházi biohulladék gyűjtésére. A tapasztalatok szerint sok lakó zacskóba csomagolva dobja ki a konyhai hulladékot, ami megnehezíti a komposztálást, mivel a dolgozóknak egyenként kell kibontaniuk a csomagokat. A lebomló zacskók sem jelentenek ideális megoldást, mert azokból mikroműanyag kerülhet a komposztba. A KHG ezért két társasházban biozsákos kísérleti programot indított, amelynek során a lakók speciális zsákokban gyűjthetik a szerves hulladékot. A két hónapos teszt célja, hogy egyszerűbbé és tisztábbá tegye a gyűjtést, miközben megőrzi a komposzt jó minőségét. Orvadászok rendőrkézen.

Az eljárás során az is kiderült, hogy vadbefogó csapdát is működtetett, amelyhez két társa takarmányozással és megfigyeléssel nyújtott segítséget. Őket a hatóságok orvadászat miatt hallgatták ki gyanúsítottként. Jelentős sporttámogatásokról döntött a közgyűlés. Kiemelkedő szezon zárta Kaposvár kiemelt sportegyesületei, hangzott el a város csütörtöki közgyűlésén, ahol ismét elismeréssel szóltak az élcsapatok teljesítményéről. A városvezetés hangsúlyozta, Kaposvár a jövőben is elkötelezetten támogatja a sportot, az élcsapatokat, valamint az egészséges életmód népszerűsítését. A döntés értelmében a következő szezonban mintegy 600 millió forint támogatás jut a kaposvári élcsapatoknak. A forrásból nem csak a felnőtt csapatok működését segítik, hanem az utánpótlás nevelés is kiemelt szerepet kap. A város célja, hogy a sikerek és a példaképek révén minél több fiatalt ösztönözzön a rendszeres testmozgásra és a sportolásra. Kaposvári informatikus segíti az oktatást. Hiánypótló tankönyvet írt egy kaposvári informatikus, Mike Gábor, számítógépes áramköri szimuláció címmel, amely a villamosipari szakképzésben tanuló diákok munkáját segítheti szeptembertől. A kötet gyakorlatorientált szemlélettel készült, és a szerző célja az volt, hogy a tanulók ne csak elsajátítsák az elméletet, hanem gondolkodásra és kísérletezésre is ösztönözze őket. A könyv a mikrovezérlők programozásával és modern szoftveres megoldásokkal is foglalkozik, miközben a mesterséges intelligencia oktatásban betöltött szerepét is bemutatja. A mintegy fél év alatt elkészült kiadvány egy szakmai sorozat része, és a szerző további hasonló tankönyvek megjelentetését is tervezi. Éjszaka a múzeumban. Tárlatvezetések, épülettörténeti séták, családfakutató sarok és interaktív foglalkozások is várják az érdeklődőket a kaposvári múzeumok éjszakáján szombaton, a Ripörónai Múzeumban és több kapcsolódó helyszínen. A 17 órától éjfélig tartó program során Herman Ottóról szóló kiállítás is nyílik. Emellett a vigasságok terén különféle bemutatók és zenés programok színesítik az estét. A rendezvény célja, hogy minden korosztály számára élményszerű formában mutassa be a múzeum gyűjteményeit és a kulturális örökséget. Emléktáblát állítanak Szigetvári Györgynek. Emléktáblát helyeznek el Kaposváron Szigetvári György, Ybl Miklós díjas építész a város díszpolgára tiszteletére, születésének 100. évfordulóján, a Zárda utca 7 szám alatti egykori lakóház homlokzatán, döntött a városi közgyűlés a család kezdeményezésére. Szigetvári György a somogyi és dél-dunántúli építészet meghatározó alakja volt. Pályafutása során több középületet és templomot tervezett, valamint jelentős szerepet vállalt műemlékek helyreállításában is. Az emléktábla travertin mészkőből készül, és a tervek szerint vésett felirattal kerül az épületre, tisztelegve az építész szakmai és városépítő munkássága előtt. Kezdődnek a nyári útfelújítások a városban. Három helyszínen is közműfejlesztések és felújítások zajlanak a nyáron Kaposváron. A Németh István fasorban már megkezdődött a gázrekonstrukció, amely a Bicó-Ferenc közig tart majd, és elsősorban a parkolóhelyeket, valamint a kerékpárutat érinti. A Bajcsi-Zsilinszky utcában az iskolaszünet alatt folytatódik a gázvezeték felújítás a Zárda utcától az Ezredév utcáig. Emiatt 48 parkolóhely ideiglenesen nem lesz használható, és változik a forgalmi rend is. A Kossuth-Lajos utca, Somsics-Pár utca és Bajcsi-Zsilinszky utca közötti szakaszán ideiglenesen megfordul a haladási irány. Az Arany János közben szintén gázrekonstrukciós munkák kezdődnek, az út felújítása pedig ezek befejezése után valósulhat meg. A város előírása szerint a Németh István fasorban és a Bajcsi utcában zajló munkálatoknak az iskola kezdésig be kell fejeződniük. Megérkezett a nyár első hőhulláma. Az országos tiszti főorvos másodfokú hőségriasztást rendelt el az ország egész területére szombat 0 órától kedd 24 óráig. Kaposvár polgármestere a hírre reagálva közölte, Kaposváron is megkezdődtek a hőség elleni intézkedések. A város több pontján, az Ady Endre utcában, a Kossuth téren, a Városligetben, valamint a főutcán a Zsolnai kútnál párakapukat helyeztek ki a járókelők felfrissülésének érdekében. Emellett a napvitorlák és az ivókutak is rendelkezésre állnak. Lezárják a forgalmas parkolót.

0: Kaposvári Városüzemeltetési Nonprofit Kft. Tájékoztatása szerint ideiglenes parkoló lezárásra kell számítani a MÁV P+R parkolóban június 23-án 8 órától faápolási munkálatok miatt. A központi vasútállomás melletti területen két fa korona könnyítő metszését végzik el, amelynek célja a fák állapotának megőrzése és a terület biztonságos használatának fenntartása. A munkavégzés ideje alatt az érintett parkolóhelyeket lezárják, ezért a gépjárművezetőket arra kérik, hogy ne parkoljanak a jelzett részeken, és fokozottan figyeljék a kihelyezett táblákat is.
1: Kaposvár, itt és most. Helyi közélet a 91.2-n. Időjárás jelentés.
0: Csendes, nyugodt idővel zárul a pénteki nap Kaposváron. A levegő estére 18 fokig hűl, az ég pedig közepesen felhőssé válik. A szél jelentősen gyengül, csapadék továbbra sem fordul elő.
1: Időjárás jelentést hallottak.
2: A műsorszám 16 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: A legdögösebb fekete zenék ebben az órában csak neked szólnak. A Rádió Moston.

0: tudja vele.
1: Egy óra, ami csak a funkiról, a hip-hopról, a rapről és az R&B-ről szól. Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.

A pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: kettő.
1: Egy óra a fekete zene kedvelőinek a Rádió Moston.
2: Let me talk to you. Let me talk to you.

0: A legdögösebb fekete zenék ebben az órában csak neked szólnak. A Rádió Moston. Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. 600 millió forintot biztosít Kaposvár a következő szezonban a város kiemelt sportegyesületeinek támogatására, döntött a csütörtöki közgyűlés. A támogatás nem csak az élcsapatok működését segíti, hanem az utánpótlás nevelésre is kiterjed, így a fiatal sportolók fejlődését is kiemelten támogatja a város. A testület értékelése szerint a kaposvári sportegyesületek kiemelkedő évet zártak, és a város a jövőben is elkötelezetten támogatja a sportot és az egészséges életmódot, hogy a sikerek és a példaképek a fiatalokat is rendszeres testmozgás felé ösztönözzék. Kaposváron idén is színes programokkal várják az érdeklődőket a múzeumok éjszakáján, most szombaton. A Ripőrónai Múzeumban és kapcsolódó helyszínein tárlatvezetések, ismeretterjesztő előadások, interaktív foglalkozások és különleges bemutatók várják a látogatókat az esti óráktól egészen éjfélig. A programok célja, hogy minden korosztály számára élményszerű formában mutassák be a kiállításokat és a múzeumi munkát, egyben különleges éjszakai kulturális élményt kínálva a városban. A városi programokon kívül a Szennai Skanzen és egy a városban működő magánklinika is kinyitja kapuit. Jelentős közlekedésfejlesztés kezdődik Kaposváron. Összesen 1000 új parkolóhelyet alakítanak ki a város több pontján, köztük lakótelepi tömbök környezetében, hogy enyhítsék a növekvő autóforgalom okozta terhelést. A közösségi közlekedésben új, lakossági igényekre szabott menetrend bevezetésére készülnek, amelyet az érkező új buszflotta is támogat majd, többek között új megállókkal az Aranyi lakótelepen és a Nyár utcában. A fejlesztési tervek része két önvezető autóbusz elindítása is, amelyek a Baross Gábor utca, Csík-Ferenc sétány, Cseri út, Egyenesi út, illetve a Németh István fasor környékén közlekednének. Egy új, a villamosipari szakképzésben használható tankönyvet írt egy kaposvári informatikus és oktató. A kötet szeptembertől segítheti a technikumok és szakképző intézmények diákjait, és a szerző Mike Gábor több évtizedes szakmai tapasztalataira építve foglalja össze az alapokat. A cél, hogy a tanulók korszerű eszközökön keresztül sajátítsák el a szakmai ismereteket, beleértve a mesterséges intelligencia okozta lehetőségeket is. Hétfőtől nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzést indít a NÉVIH. A hatóság ebben az időszakban kiemelten vizsgálja a grillételeket, pácolt húsokat, valamint a jégkrémek és fagylaltok előállítását, különös figyelemmel a higiéniai és nyomonkövetési szabályokra. Az ellenőrzések kiterjednek a szezonális kitelepülésekre is, valamint a gyermektáborok étkeztetésére. Emellett fokozott vizsgálatok lesznek a zöldség gyümölcskereskedelemben is, beleértve a görögdinnyét és a termelői piacokat.
0: Időjárás jelentés.
1: Csendes, nyugodt idővel zárul a pénteki nap Kaposváron. A levegő estére 18 fokig hűl, az ég pedig közepesen felhőssé válik. A szél jelentősen gyengül, csapadék továbbra sem fordul elő.
0: Időjárás jelentés.

0: az olimpiai bajnok, Szilágyi Áron!
1: 3-2-1, olimpiai bajnok Magyarország!
2: Miusa,

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. A Kométa gazdasági igazgatója Stankó Attila volt a Helyi Hősök rendezvény sorozat legutóbbi vendége Kaposváron. A Társadalmi Vállalkozások Országos Szövetsége által szervezett esemény célja, hogy bemutassa a térség meghatározó személyiségeit. A beszélgetésen szó esett a vállalati növekedésről, a felelős foglalkoztatásról, valamint a helyi gazdaságfejlesztés szerepéről is. Elkészült a Kutyabarát Balaton élmény kalauz, amely egy ingyenesen elérhető térkép a Balaton környékén nyaraló kutyás gazdik számára. A kiadvány segít megtalálni a kutyabarát strandokat, szállásokat, éttermeket, valamint az állatorvosi ügyeleteket és egyéb fontos szolgáltatásokat. A kezdeményezés célja, hogy a nyaralás során felmerülő helyzetekben, például egy esetleges sérülés vagy hirtelen szükséges ellátás esetén gyors és átlátható segítséget nyújtson. Új családbarát kórtermi fejlesztés indult a Ronald McDonald Gyermeksegély Alapítvány, a Moholy Nagyművészeti Egyetem és a Semmelweis Egyetem Gyermekgyógyászati Klinika együttműködésében. A program célja olyan kórtermi környezet kialakítása, amely jobban támogatja a hosszabb ideig kórházban tartózkodó gyermekeket és családtagjaikat. A fejlesztés részeként egy helytakarékos, több funkciós bútor prototípusa is készül, amely a szülők pihenését és mindennapi kényelmét szolgálja. A jelenleg fejlesztés alatt álló prototípus jövő őszre készülhet el, ezt követően indulhat a gyártás és a kórházi alkalmazás.
0: Időjárás jelentés.
1: Csendes, nyugodt idővel zárul a pénteki nap Kaposváron. A levegő estére 18 fokig hűl, az ég pedig közepesen felhőssé válik. A szél jelentősen gyengül, csapadék továbbra sem fordul elő.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

Mi történt a nagyvilágban? Mekkora a forgalom? Mi vár ránk holnap? Tőlünk mindent megtudhat. Rádió Most.

A legfontosabbak és legfrissebbek a legjobb zenék társaságában. Rádió Most a 91.2-n. Velünk semmiről nem marad le.

van, vagy már rég veled. Mesélek a bornak, itt van, hogyha kell. Kezét a kezembe, és én így múlnék el. Vezess, jó uram, ha netán rosszabb útra tévedek. Jó ez a hely.

Anyának mindig itt van, hogyha kell. Büszkén búcsút int, mert fia ismét útra kell. Borban él az igazság, ezért én most elmegyek. Messze járok már, idegen földön ébredek. Hátam mögött fenyvesek, előttem tengerek. Látogass felém, fiam, ameddig én még itt vagyok. Messzi szép hazámra gondolok.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat, én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Új, úgynevezett biozsákos rendszert tesztel a kaposvári hulladékgazdálkodási non-profit a társasházi biohulladék gyűjtésére. A cél, hogy csökkenjen a hagyományos és lebomló zacskók használata, amelyek nehezítik a komposztálást. A 2 hónapos kísérletben résztvevő lakók speciális biozsákokban gyűjthetik a konyhai hulladékot, így egyszerűbbé válhat a gyűjtés és javulhat a komposzt minősége. A program tapasztalatai alapján a későbbiekben akár további társasházakra is kiterjeszthetik ezt az új rendszert. A kaposfüredi rajzszakkör 5 alkotójának munkáiból nyílt kiállítás a kormányhivatal galériájában. A csaknem 20 éve működő közösség tagjai mintegy 50 rajzot és festmény mutatnak be, a portrékból a tájképeken át egészen a fantáziavilágot idéző alkotásokig. A tárlatot Prépost László nyitotta meg, és július 2-ig látogatható. Megkezdte működését a Magyar Állatvédelmi Élelmiszerbank, amelynek célja a felesleges, de még felhasználható állateledelek megmentése és eljuttatása állatmenhelyekhez, önkormányzatokhoz és rászoruló szervezetekhez. A kezdeményezés indulásakor mintegy 120 tonna eledellel rendelkezik, és hamarosan további 200 tonna készlet érkezik. Az alapítók szerint a program egyszerre segíti az állatvédelmet és csökkenti a pazarlást. Történelmi sikert aratott Kanada a labdarúgó világbajnokságon. A társházigazda válogatott a B csoport 2. fordulójában 6-0-ra győzte le Katart Vancouverben, ezzel megszerezte első győzelmét a VB-k történetében. A csoport utolsó fordulójában a 4 pontos Kanada Svájccal találkozik, míg Katar Bosznia-Hercegovina ellen lép pályára.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton tovább fokozódik a kánikula, napos, száraz idő várható, ám néhol a délnyugati szél megélénkül majd. A hajnali órákra 18-20 fok közé hűl a levegő, míg a nappali hőmérsékletek 32-34 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

0: Rádió Most. Kaposvár. FM 91.2.
1: Neked kellek én, nekem nem te. Ha felventém, csak véletlen.
2: Azt hiszem túl sokat kaptál, és már egy picit el.

pillanat a tiéd. Rádió Most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Két somogyi rendőr belügyminiszteri elismerésben részesült az UEFA Bajnokok Ligája budapesti döntőjének biztosításában nyújtott kiemelkedő szolgálati teljesítményéért. Balatincz Gábor törzs őrmester és Kovács Bence őrmester a rendezvény rendőri biztosításában végzett munkájukkal érdemelték ki ezt az elismerést. A hatóság tájékoztatása szerint a nagy tömegeket vonzó sportesemény rendben zajlott, súlyos bűncselekmény nem történt, az intézkedések száma pedig alacsony volt. Elkészült a Kutyabarát Balaton élmény kalauz, amely egy ingyenesen elérhető térkép a Balaton környékén nyaraló kutyás gazdik számára. A kiadvány segít megtalálni a kutyabarát strandokat, szállásokat, éttermeket, valamint az állatorvosi ügyeleteket és egyéb fontos szolgáltatásokat. A kezdeményezés célja, hogy a nyaralás során felmerülő helyzetekben, például egy esetleges sérülés vagy hirtelen szükséges ellátás esetén gyors és átlátható segítséget nyújtson. Elindult az idei első zenés program Fonyódon. A zenés naplementék sorozatban élő zenei produkciók kísérik a naplementét a Balaton partján, a rendezvény pedig ingyenesen látogatható egész nyáron. A szervezők több héten át tartó koncert sorozattal készülnek, amelyben különböző zenei műfajok is helyet kapnak a nyári balatoni esték hangulatában. Elsőként Mexikó jutott tovább a csoportkörből a 2026-os labdarúgó világbajnokságon. A válogatott második mérkőzésén 1-0-ra legyőzte Dél-Koreát, ezzel két győzelemmel biztosította a helyét a kieséses szakaszban. A csoport utolsó fordulójában Mexikó Csehországgal, Dél-Korea pedig Dél-Afrikával találkozik.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton tovább fokozódik a kánikula, napos, száraz idő várható, ám néhol a délnyugati szél megélénkül majd. A hajnali órákra 18-20 fok közé hűl a levegő, míg a nappali hőmérsékletek 32-34 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottam. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.

pillanat a tiéd. Rádió most.

0: Hírek most!
1: Köszöntöm a kedves hallgatókat! Én Pál Patrícia vagyok, ezek pedig a Rádió Most hírei. Jelentős közlekedésfejlesztés kezdődik Kaposváron. Összesen 1000 új parkolóhelyet alakítanak ki a város több pontján, köztük lakótelepi tömbök környezetében, hogy enyhítsék a növekvő autóforgalom okozta terhelést. A közösségi közlekedésben új, lakossági igényekre szabott menetrend bevezetésére készülnek, amelyet az érkező új buszflotta is támogat majd, többek között új megállókkal az Aranyi lakótelepen és a Nyár utcában. A fejlesztési tervek része két önvezető autóbusz elindítása is, amelyek a Baross Gábor utca, Csík-Ferenc sétány, Cseri út, Egyenesi út, illetve a Német István fasor környékén közlekednének. Egy új, a villamosipari szakképzésben használható tankönyvet írt egy kaposvári informatikus és oktató. A kötet szeptembertől segítheti a technikumok és szakképző intézmények diákjait, és a szerző Mike Gábor több évtizedes szakmai tapasztalataira építve foglalja össze az alapokat. A cél, hogy a tanulók korszerű eszközökön keresztül sajátítsák el a szakmai ismereteket, beleértve a mesterséges intelligencia okozta lehetőséget. Is. Hétfőtől nyári szezonális élelmiszerlánc ellenőrzést indít a Nébih. A hatóság ebben az időszakban kiemelten vizsgálja a grillételeket, pácolt húsokat, valamint a jégkrémek és fagylaltok előállítását, különös figyelemmel a higiéniai és nyomon követési szabályokra. Az ellenőrzések kiterjednek a szezonális kitelepülésekre is, valamint a gyermektáborok étkeztetésére. Emellett fokozott vizsgálatok lesznek a zöldség, gyümölcskereskedelemben is, beleértve a görögdinnyét és a termelői piacokat.
0: Időjárás jelentés.
1: Szombaton tovább fokozódik a kánikula, napos, száraz idő várható, ám néhol a délnyugati szél megélénkül majd. A hajnali órákra 18-20 fok közé hűl a levegő, míg a nappali hőmérsékletek 32-34 fok között alakulnak.
0: Időjárás jelentést hallottak. Most pedig újra a legjobb zenék. Rádió Most.